Slágermegy éjszaka is. A héten dübörög a Strandfesztivál Zamárdiban, és hát természetesen kint van a Rádió 1 Stage is. Minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni. All Star, Super Csapat, Disco Sheet, World Disney Radio Show, rezidensek és persze

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most. David Guetta egyik mentorátja, Hypoton, aki megemlékezett Bonnie Tyler énekes legendáról, akit éppen szombaton temettek el. Több ezer rajongó vett részt Bonnie Tyler búcsúztatásán. Hypotonnak ugyanis volt egy közös munkája David Guettával, amiben egy Bonnie Tyler klasszikust, a természetesen a Total Eclipse of the Heart-ot feldolgozták remix formájában, úgyhogy őt is nagyon megérintette az énekesnő halálhíre. Hypotont hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nyári szezonban, és Golden Summer, hát akkor szóljon egy igazán nyári dal. Képzeletbeli színpadunkon Loy és David Puentes. Loy ugye egy Z-generációs német előadó, ő Kamráddal. Hát nagyjából egy korosztály, picit fiatalabb nála is, és Egem a zenéje egy picikét, bár nem sorolta fel inspirációjának, Duffy, a Velszi énekesnő zenére emlékeztet. Kifejezetten a hangja nem, mert az más, de valahogy így a zenének a hangulata az egy kicsit nekem Duffy is. Ez a Golden Summer.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezekben a percekben is zajlik a Strandfesztivál Zamárdiban. Kint vagyunk a Rádió 1 Station, a Rádió 1-es DJ-kkel. És ha van igazi mai sláger, amire az idei szezonban sokat bulisztunk, az a Mári Salaton New Religion, hozom nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhatnak. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel. Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égető érzés enyhítésére.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta, Bomba páros és a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Így lett igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger meg.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Switch Disco. Őket hozom a folytatásban, ugye a 2026-os születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között ott voltak ők is. Rengeteg sztárral dolgoztak már együtt, nagyon menő énekesekkel, énekesnőkkel, például Ella Hendersonnal, és megkérdeztem tőlük, hogy van-e álom együttműködésük a bakancs listájukon. Ezt mondták.
1: Can't even begin to say like so many different ones.
2: Őszintén, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
0: Ebből két dolgot szűrtem le, a srácok nagyon nyitottak, sokféle, sokfajta emberre, a másik pedig az, hogy rengeteg zenei ötletük van még. Most sem egyedül érkeznek, hanem ez is egy DJ-producer kollaboráció, Switch Disco Rehab Sam Felt és a Sleep Tonight.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening to Radio 1 Hungary.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A nyári szünet után ezen a hétvégén Hollandiában folytatódik a Forma 1, a Zandvoorti ringen egészen konkrétan, ami egyébként kikerül a verseny naptárból, szóval ez egy ilyen búcsú esemény is lesz, és a záró esemény sztár fellépője lesz majd Martin Garrix, aki egyébként személyes jó barátja például Max Verstappennek, és hogy melyik dalt hozom tőle mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Megerősítik a rendészeti jelenlétet a normafán, miután továbbra is rendszeresen tapasztalnak balesetveszélyes, illetve a természetet károsító szabálytalanságokat a népszerű kiránduló helyen. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és a nap különböző időszakaiban is ellenőrzik majd a területet. A Normafa Park munkatársai többféle problémával találkoznak nap mint nap. Ezek közé tartozik az illegális tűzgyújtás, a szabálytalan és balesetveszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás, valamint a szemetelés. Az önkormányzat szerint a gyakoribb ellenőrzések célja elsősorban a szabályok betartása, a balesetek megelőzése és a normafa természeti értékeinek megóvása. Az intézkedés bejelentését néhány nappal megelőzte egy rongálás sorozat is. A kerület júliusban indított tájékoztató kampányt a felelős és biztonságos erdőhasználat népszerűsítésére. Az ennek részeként kihelyezett plakátok közül azonban többet rövid időn belül megrongáltak vagy letéptek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a rongálások egy része a területet használó downhill kerékpárosokhoz köthető. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a Normafa Budapest egyik legértékesebb és legnépszerűbb természeti területe, amelyet évente több százezren keresnek fel kirándulás, sportolás vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából. A nagy látogatottság miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy az eltérő módon kikapcsolódók tekintettel legyenek egymásra és a környezetre is. A kerület ezért a fokozott rendészeti jelenlét mellett továbbra is a látogatók együttműködését kéri. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a terület használatára vonatkozó szabályokat, vigyázzon a természeti értékekre és kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek másokat veszélyeztethetnek vagy károsíthatják az erdőt.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Shakirát hozom már is. Az énekesnőt az egész világon ismerik, és pontosan tudja, hogy a hírnév nagyon nagy felelősséggel is együtt jár, úgyhogy most óriási adakozáshoz adja a nevét. Kolumbiát augusztus 10-én egy borzalmas földrengés rázta meg, és ez mélyen megérintette a kolumbiai énekesnőt. Így most két szervezettel együtt összesen 1 millió dolláros segítséget juttatnak az országban, többek közt az egyik műszaki egyetem újjáépítésére, valamint mindegy 10 nem egyetemi oktatási intézmény újjáépítésére. Shakira együttműködik a kolumbiai amerikai filantroppal Howard Graham Buffett-tel, aki egyébként a milliárdos Warren Buffett fia. Az idei foci VB hivatalos dalát hozom most tőle.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádiót a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön is. A mikrofonnál Kis Márti, a következő órában is még egy kicsit, aztán Király Tamásé lesz a stúdió. My Smith, Stargazing, így folytatódik az óra.

0: step, won't you give me that step by step?
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Zászlófelvonással kezdődik az ünnepség Miskolcon az országzászlónál. Önkénteseket vár a DVTK Aréna. Ficsóri Erika vagyok. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
2: Koncertekkel, hagyományőrző programokkal és látványos fényinstallációkkal készül Bükkvárosa az államalapítás ünnepére. Számolt be róla a minap.hu. Az augusztus 20-ai programok délelőtt a Népkertben az országzászlónál kezdődnek zászlófelvonással, majd Felsőhámolban a Szent István szobornál tartanak megemlékezést és koszorúzást. Délután a Szent István téren folytatódik az ünnepség, 5 órakor az új kenyér megáldása és az arató koszorú elhelyezése szerepel a programban, ezt követően a Szimbavölgyi Néptánc műhely lép színpadra, este pedig Paja Bea és Szokolai Dongó Balázs koncertje várja a közönséget. A rendezvények egyik leglátványosabb elem a Tündöklő, a Fényművészete című program lesz, amely idén már 2 estén, augusztus 20-án és 21-én is megjelenik Miskolc belvárosában. Önkénteseket vár a DVTK Aréna a kosárlabda mérkőzésekhez kapcsolódó feladatokra. A klub azok jelentkezésére számít, akik szívesen bekapcsolódnának a mérkőzés napi munkába, és a kulisszák mögül is megtapasztalnák, hogyan zajlanak a találkozók. Az önkéntesek a szezon során többféle feladatban segíthetik a rendezvények lebonyolítását. A lehetőség azoknak is szól, akik szeretnének közelebb kerülni a kosárlabdához és a DVTK közösségéhez. Ma sok napsütése van kilátás, de időnként több tájegységünkön erőteljesebb lehet a gomoly felhőzet, futózápor, zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat. Több felé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben 27-38 fokra van kilátás. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk. Ficsóri Erikát hallották.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhatnak. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel, Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égető érzés enyhítésére.
4: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is, és ahogyan az előbb már utaltam rá, szombaton, most szombaton, a este 6 órától élőben mixel majd a stúdióban egy világszerte ismert, egyébként kanadai, magyar származású DJ-producer lány, Blond is, őt hozom most, és a Stevie Appletonnal közös Never Walk Alone-t.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön is. A nagyboltok zárva vannak ma, a Rádió 1-esek úgy készülünk, a szupermarketek, ahová mehetünk, azok a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, a non-stop kisboltok. Egyébként egy csomó program van, Magyar Ízek utcája, ingyenes buli, tűzijáték. Hát utóbbi miatt nagyon figyeljünk a kis kedvenceinkre is. Metszeszerű Ügel és az Itt fő szogjúd, ezt azon nem sokára.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megerősítik a rendészeti jelenlétet a normafán, miután továbbra is rendszeresen tapasztalnak balesetveszélyes, illetve a természetet károsító szabálytalanságokat a népszerű kirándulóhelyen. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és a nap különböző időszakaiban is ellenőrzik majd a területet. A Normafa Park munkatársai többféle problémával találkoznak nap mint nap. Ezek közé tartozik az illegális tűzgyújtás, a szabálytalan és balesetveszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás, valamint a szemetelés. Az önkormányzat szerint a gyakoribb ellenőrzések célja elsősorban a szabályok betartása, a balesetek megelőzése és a normafa természeti értékeinek megóvása. Az intézkedés bejelentését néhány nappal megelőzte egy rongálás sorozat is. A kerület júliusban indított tájékoztató kampányt a felelős és biztonságos erdőhasználat népszerűsítésére. Az ennek részeként kihelyezett plakátok közül azonban többet rövid időn belül megrongáltak vagy letéptek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a rongálások egy része a területet használó downhill kerékpárosokhoz köthető. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a Normafa Budapest egyik legértékesebb és legnépszerűbb természeti területe, amelyet évente több százezren keresnek fel kirándulás, sportolás vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából. A nagy látogatottság miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy az eltérő módon kikapcsolódók tekintettel legyenek egymásra és a környezetre is. A kerület ezért a fokozott rendészeti jelenlét mellett továbbra is a látogatók együttműködését kéri. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a terület használatára vonatkozó szabályokat, vigyázzon a természeti értékekre és kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek másokat veszélyeztethetnek vagy károsíthatják az erdőt.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.

Ez a folytatásban Alex Kendrit hozom, aki nem csak egy DJ, aki fellépni jár, de a háttérben nagyon komoly üzletember és zenei kurátor, két nagyon sikeres és neves digitális underground kiadó társalapító tulajdonosa. Olyan kiadókról beszélünk, amelyek százezres nagyságrendben értékesítenek trackeket a DJ-k első számú platformján, a Beatporton. Szóval üzletember, DJ, producer, hangulatfelelős, hozom Alex Kendrit.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok, mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
3: Shine bright like a diamond.

Rádió S csak igazi mai sláger megy, augusztus 20-án, a nemzeti ünnepünkön is. Zajlik egyébként jelenleg a Strandfesztivál Zamárdiban, és ugye kint vagyunk a Rádió S stage-el egészen szombatig, és élő közvetítések is vannak. Ez azt jelenti, hogy ma este 8 órától is lesz. Juhász Gergő és a DJ-k természetesen kint vannak a helyszínen. Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy most a kilépő dalom, aztán belépnem sokára a stúdióba Király Tamás. További jó Rádió S hallgatást!

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén is megtartják a Florence Otthon Expót Miskolcon. Szeptemberben rendezik az akteleki terepfutást. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Kiemelten figyeli a legnagyobb bebáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiunknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, még az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Kibővített tartalommal rendezik meg szeptemberben a Florence Otthon Expót Miskolcon, számol be róla a minap.hu. Az otthonteremtéssel, lakberendezéssel és ingatlanpiaci újdonságokkal foglalkozó rendezvény az idei évben még szélesebb programkínálattal készül. A szervezők célja, hogy az Expo ne csupán kiállításként működjön, hanem olyan találkozási ponttá váljon, ahol a szakemberek és az érdeklődők közvetlenül is megoszthatják tapasztalataikat. Az eseményen előadásokkal és gyakorlati tanácsokkal is készülnek, amelyek segítséget nyújthatnak mindazoknak, akik új otthon kialakítását vagy meglévő ingatlanuk korszerűsítését tervezik. A rendezvény várhatóan idén is több ezer látogatót vonz majd a Bükk városába. Az idén is megtartják a Baradla Underground Trail-t szeptember első hétvégén. A világon talán egyedülálló kezdeményezés az akteleki terepfutás. A próbázóknak jelentős színkülönbséget kell lerúni, de a terep további különlegessége, hogy pályája áthalad az akteleki csepkő barlangon, útvonala pedig zömében az akteleki nemzeti parkon keresztül természetvédelmi területen vezet. A nem mindennapi futóverseny mindhárom távja tartalmaz barlangi szakaszt is, nem beszélve az erdei viszonyokról. Ma sok napsütése van kilátás, de időnként több tájegységünkön erőteljesebb lehet a gomoly felhőzet, futózápor, zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat. Több felé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben 27-38 fokra van kilátás. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk. Ficsóri Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt, jó hétvégét, mit jó hétvégét, jó hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, igen, Balázsék ma nincsenek, de holnap egyébként lesz Best of. Most viszont pörögnek az igazi mai slágerek. Lost Frequencies, Busty, Head Down a kezdésre, ezt választottam. A számunk pedig 0620 311 111.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig jön már is a Swiss Disco, egy nagyon izgalmas duó Angliából, akik nagyon ráéreztek a mashupokra, meg a közösségi média erejére, az első nagy lökést ez adta a karrierjüknek, hát aztán pedig elkezdtek sorbálni a legnagyobb előadók, hogy velük dolgozzanak. Most Sam Feldel és Rehabbel közösen jön a Swiss Disco, az igazi mai sláger a Sleep Tonight itt a rádió.

Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy picivel járunk fél hét előtt, én pedig továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket és a legjobb csajokat Katy Perry után, például Bibi Rexát. Mekkora kedvenc, a Fét leszel közösen, Bibi Rexa és a New Religion. A legfrissebb infók után ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Annyi út áll előttünk. Van, már régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: világon.
1: Irány Szeged.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
6: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: on really easily.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Augusztus végén rendezik a Szimba örökség napokat. Folytatódik a 3-as számú főút miskolci szakaszának felújítása. Ma 31-38 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg Miskolcon az 5. Szimba örökség napokat. Az ingyenes programsorozat a városon több mint 20 kilométeren át kanyargó Szimba patakhoz kapcsolódó kulturális, építészeti, ipartörténeti, tudományos és természeti értékeket mutatja be. A rendezvényen konferenciák, előadások, könyvbemutató, orgászverseny és a Szimba medvének megtisztítását célzó önkéntes akció is szerepel. A 3 napos rendezvényt augusztus 30-án a Miskolci Szimfónia zenekar ünnepi koncertje zárja az Avasi Műemlék református templomban. Reisz Gábor új filmje a Földszint a velencei premierre csak nem egy időben debütál a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. A rendezői stábja visszatérő vendége a Cinefestnek. A Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című első nagyjátékfilmjével Reisz Gábor 2014-ben a Cinefest nagy díját, az Adolf Cukor díjat nyerte, 2 évvel ezelőtt pedig ugyancsak a hivatalos programban szerepelt a Magyarázat mindenre című alkotása. A rendező életművéből jól ismert módon a magyar valóságot abszurd humorral önti nyakon legújabb 4. moziában. A 22. Cinefest Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 4-én kezdődik Miskolcon. Folytatódik a 3-as számú főút miskolci szakaszának felújítása. A Magyar Közút augusztus 25-ig a Futó utca és a Régi Gyógyszertár közötti útszakaszt aszfaltozza. A munkavégzés munkanapokon reggel 8 és délután 5 óra között zajlik, ezért több helyen ideiglenes sáv és útlezárásokra, valamint terelésekre kell számítani. A beruházás első ütemében a jobboldali külső sáv kap új burkolatot, emiatt időszakosan a Futó utcai csomópont és az ideiglenes buszmegálló használata is szünetelhet. Többek között a Cementgyári, a Nagyszebeni, a Kázmér, a Koboz és a Malom utcák be- és kihajtását is korlátozzák. Augusztus 24-én és 25-én a baloldali külső sáv aszfaltozása következik. A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy figyeljék a jelzéseket és hosszabb menetidővel számoljanak. Ma sok napsütése van kilátás, de időnként több tájegységünkön erőteljesebb lehet a gomoly felhőzet, futózápor, zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat. Többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben 27-38 fokra van kilátás. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk. Ficsúri Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Shawn Mendes! Itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, aki most a déli féltekén mászkál mindenfelé. Múlt héten például Rióban volt, tegnap előtt pedig Angolából, Afrikából posztolt egy ilyen igazi kis nyugis, naplementés, csillezős képet. Hát jó pihenés neki. Itt a Rádió Egyen viszont augusztus 20-án is pörögnek az igazi mai slágerek. Nem állunk meg, picivel már 3-4 hét után járunk, pedig Hype-Aton Norma Jean Martinnal, ez az Out of My Head, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Óriásit mertünk szerencsére tegnap a Strandfesztiválon. Friss videók, képek már vannak az Instán, Facebookon, TikTokon. Aki még esetleg nem követett be bennünket, akkor már csak ezért is érdemes. Ma este 8-tól pedig újra beindítjuk a Rádió 1 stage-et. Addig viszont pörögnek az igazi mai slágerek. Hearst, Purple Disco Machine, Wonderful Life. A következő zenei órát ezzel indítom. Aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezmény vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
11: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Gluténmentes mennyország a Szentrókus gyógyszertárban. Kínálatunk készre sütött, fagyasztott gluténmentes finomságokkal bővült. Ízletes, sós és édes pékáruk várják a gluténmentes étrendet követőket a hét minden napján. Augusztus 23-án 10 órától ingyenes kóstolással is készülünk. Szeretettel várjuk a miskolci Szentrókus gyógyszertárban.
13: Senki többet harmadszor? De! Harmadszor is vasas napok. Ráadásul 5 éves a Vasas Szerszámközpont. Ezért augusztus 28-án rendkívüli akciókkal várunk. 29-én pedig Ugrálóvár, Vásári Forgatag, Csodamalombár Színház, Galiba Társulat, Duma Színház, Zalán, Mega Kobold és Nirvana Tribute Koncert. Vasas napok 2026. augusztus 28-án, 29-én. Találkozunk a Vasasnál az Újgyőrin. Ugye ott leszel?
14: Egyedi megjelenés,
15: kényelem,
14: biztonság.
16: Taxi!
14: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
11: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Zászlófelvonással kezdődik az ünnepség Miskolcon az országzászlónál. Önkénteseket vár a DVTK Aréna. Ficsór Jerika vagyok. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
4: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
3: Koncertekkel, hagyományőrző programokkal és látványos fényinstallációkkal készül Bükkvárosa az államalapítás ünnepére. Számol be róla minap.hu. Az augusztus 20-ai programok délelőtt a Népkertben az országzászlónál kezdődnek zászlófelvonással, majd felső hármolban a Szent István szobornál tartanak megemlékezést és koszorúzást. Délután a Szent István téren folytatódik az ünnepség, 5 órakor az új kenyér megáldása és az arató koszorú elhelyezése szerepel a programban. Ezt követően a Szimbavölgyi Néptánc műhely lép színpadra, este pedig Paja Bea és Szokolai Dongó Balázs koncertje várja a közönséget. A rendezvények egyik leglátványosabb eleme a Tündöklő, a Fényművészete című program lesz, amely idén már 2 estén, augusztus 20-án és 21-én is megjelenik Miskolc belvárosában. Önkénteseket vár a DVTK Aréna a kosárlabda mérkőzésekhez kapcsolódó feladatokra. A klub azok jelentkezésére számít, akik szívesen bekapcsolódnának a mérkőzés napi munkába, és a kulisszák mögül is megtapasztalnák, hogyan zajlanak a találkozók. Az önkéntesek a szezon során többféle feladatban segíthetik a rendezvények lebonyolítását. A lehetőség azoknak is szól, akik szeretnének közelebb kerülni a kosárlabdához és a DVTK közösségéhez. Ma sok napsütése van kilátás, de időnként több tájegységünkön erőteljesebb lehet a gomoly felhőzet, futózápor, zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat. Több felé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben 27-38 fokra van kilátás. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk. Ficsúr Erikát hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg szép reggelt, jó hosszú étvégét, a mikrofonnál Király Tamás, picivel 7 óra után járunk, és remélem még a legtöbben csak maximum kávét kortyolgatnak ilyenkor, egészen korán, amikor nem kell melózni, tudom, néhányaknak kell, neki kitartást, nyugalom, jönnek az igazi mai slágerek egymás után, ilyen jó kis zenélős reggel tartunk ma, megállás megszakítás nélkül, a folytatásban a Maroon 5-val és Cardi B-vel, ez a Girls Like You, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Shakira a folytatásban egy olyan dallal, aminek a jogdíjait nem ő kapja, hanem egy jótékonysági alapítvány, amit a FIFA-val hoztak közösen létre. Nem csak, de jelentős részben kolumbiai gyerekeket is fognak segíteni vele, és pont ezért a héten Kolumbiában is járt az énekesnő, szóval továbbra is viszi ezt a projektet szerencsére, nem csak egy fellángolás volt a VB alatt, nagyon szépen építgetik a dolgot, és próbálnak minél több pénzt odajuttatni, ahol nagy szükség van rá a gyerekeknek. Menő, és jó a dal is. Shakira, Burna Boy, és az igazi mai sláger a Die Die itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert milyen jó kis kedvenc! Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. És megmondom őszintén, picit most még furcsa belegondolni, hogy már másodfokú hőségriasztás van érvényben, bahogy jöttem be a rádióba, azért ezt most még nem éreztem, de hát ennek ellenére ez a helyzet egészen vasárnap éjfélig, és meleg is lesz ma, de azért nem olyan meleg, mint két hete, ilyen 40 plusz fokok, de ilyen 35-36 kipörög. Vigyázzunk egymásra és figyeljünk, oké? Okay? Én pedig mindjárt hozok egy igazi teniszedzőt, aki nem mellesleg egészen jól énekel is. Ray Dalton! A Blood Running, ami a legfrissebb infok után indít itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevue családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevue2026.hu-n.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
14: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
1: Reklámot hallottak.
15: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Hello Miskolc! Legendák a levegőben augusztus 20-ától 22-ig a Miskolci Reptéravaton. Jön Besenyei Péter világbajnok, a fiatal Rohás Tamás, a leggyorsabb UL-gépek, a Sárkok, a magyar csodagépek, az Altus és a Magnus, na meg a Magyar Honvédség.
17: Repülj helikopterez!
16: Mindhárom nap érkezik Sisű a sárkány. A belépés díjtalan.
18: Gluténmentes Mennyország a Szent Rókus gyógyszertárban. Kínálatunk készre sütött, fagyasztott gluténmentes finomságokkal bővült. Ízletes, sós és édes pékáruk várják a gluténmentes étrendet követőket a hét minden napján. Augusztus 23-án 10 órától ingyenes kóstolással is készülünk. Szeretettel várjuk a Miskolci Szent Rókus gyógyszertárban.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Idén is megtartják a Florence Otthon Expót Miskolcon. Szeptemberben rendezik az Aktelegi terepfutást. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Kiemelten figyeli a legnagyobb bebáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiunknak.
4: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
3: Kibővített tartalommal rendezik meg szeptemberben a Florence Otthon Expót Miskolcon, számolt be róla a minap.hu. Az otthonteremtéssel, lakberendezéssel és ingatlanpiaci újdonságokkal foglalkozó rendezvény az idei évben még szélesebb programkínálattal készül. A szervezők célja, hogy az Expo ne csupán kiállításként működjön, hanem olyan találkozási ponttá váljon, ahol a szakemberek és az érdeklődők közvetlenül is megoszthatják tapasztalataikat. Az eseményen előadásokkal és gyakorlati tanácsokkal is készülnek, amelyek segítséget nyújthatnak mindazoknak, akik új otthon kialakítását vagy meglévő ingatlanuk korszerűsítését tervezik. A rendezvény várhatóan idén is több ezer látogatót vonz majd a Bükk városába. Az idén is megtartják a Baradla Underground Trail-t szeptember első hétvégén. A világon talán egyedülálló kezdeményezés az Aktelegi terepfutás. A próbázóknak jelentős színkülönbséget kell lerúni, de a terep további különlegessége, hogy pályája áthalad az Akteleki Csepkő barlangon, útvonala pedig zömében az Akteleki Nemzeti Parkon keresztül természetvédelmi területen vezet. A nem mindennapi futóverseny mindhárom távja tartalmaz barlangi szakaszt is, nem beszélve az erdei viszonyokról. Ma sok napsütése van kilátás, de időnként több tájegységünkön erőteljesebb lehet a gomoly felhőzet, futózápor, zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat. Több felé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben 27-38 fokra van kilátás. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk. Ficsóri Erikát hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1!

0: Önök a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Terry Swims jön, aki nemrég pont azon viccelődött egy interjúban, hogy habár Swims a neve, nem igazán tud úszni, viszont nem is ez az igazi neve egyébként, hanem Jayton Colin Dimmesdale. A Swims az egy felvett művész név, és van egy olyan értelmezési is, ami pörög a netten, hogy ez igazából egy anagramma, a Swims az a someone who isn't me sometimes, valaki, aki néha nem én vagyoknak az egyik jelentése, hát ebben is lehet egy áthallás. Viszont itt az igazi mai sláger, mert ez sokkal fontosabb, mint a neve. Meg a hangja, Terry Swims és a The Door, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pontosan 12 óra múlva este 8 órakor újraindítjuk a Rádió Esztézset a Strandfesztiválon. Tegnap is nagyot mentünk, aki pedig a mai line-upra kíváncsi, a radio1.hu megtalálja. Aki pedig arra, hogy mindig a következő zenei órát, mutatom. Martin Garrix és a Butterflies pár perc múlva, hozom előtte viszont minden további fontos info a strandról és a Rádió Esztézsről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt!
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Gluténmentes mennyország a Szent Rókus gyógyszertárban. Kínálatunk készre sütött, fagyasztott gluténmentes finomságokkal bővült. Ízletes, sós és édes pékáruk várják a gluténmentes étrendet követőket a hét minden napján. Augusztus 23-án 10 órától ingyenes kóstolással is készülünk. Szeretettel várjuk a miskolci Szent Rókus gyógyszertárban.
11: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
12: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
11: Neked Sedacur Forte kell.
12: Sedacur Forte?
11: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
14: Senki többet harmadszor? De! Harmadszor is vasas napok. Ráadásul 5 éves a Vasas Szerszámközpont. Ezért augusztus 28-án rendkívüli akciókkal várunk. 29-én pedig Ugrálóvár, Vásári Forgatag, Csodamalombár Színház, Galiba Társulat, Duma Színház, Zalán, Mega Kobold és Nirvana Tribute Koncert. Vasas napok 2026. augusztus 28-án, 29-én. Találkozunk a Vasasnál az Újgyőrin. Ugye ott leszel?
0: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodorót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: hétig. Reklámot hallottak. Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus végén rendezik a Szimba örökség napokat. Folytatódik a 3-as számú főút miskolci szakaszának felújítása. Ma 31-38 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg Miskolcon az 5. Szimba örökség napokat. Az ingyenes programsorozat a városon több mint 20 kilométeren át kanyargó Szimba patakhoz kapcsolódó kulturális, építészeti, ipartörténeti, tudományos és természeti értékeket mutatja be. A rendezvényen konferenciák, előadások, könyvbemutató, orgászverseny és a Szimba medvének megtisztítását célzó önkéntes akció is szerepel. A 3 napos rendezvényt augusztus 30-án a Miskolci Szimfónia zenekar ünnepi koncertje zárja az avasi műemlék református templomban. Reisz Gábor új filmje a Földszint a velencei premierre csak nem egy időben debütál a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. A rendező és stábja visszatérő vendége a Cinefestnek. A Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című első nagyjátékfilmjével Reisz Gábor 2014-ben a Cinefest nagydíját, az Adolf Cukor díjat nyerte, 2 évvel ezelőtt pedig ugyancsak a hivatalos programban szerepelt a Magyarázat mindenre című alkotása. A rendező életművéből jól ismert módon a magyar valóságot abszurd humorral önti nyakon legújabb 4. moziában. A 22. Cinefest Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 4-én kezdődik Miskolcon. Folytatódik a 3-as számú főút miskolci szakaszának felújítása. A Magyar Közút augusztus 25-ig a Futó utca és a Régi Gyógyszertár közötti útszakaszt aszfaltozza. A munkavégzés munkanapokon reggel 8 és délután 5 óra között zajlik, ezért több helyen ideiglenes sáv és útlezárásokra, valamint terelésekre kell számítani. A beruházás első ütemében a jobboldali külső sáv kap új burkolatot, emiatt időszakosan a Futó utcai csomópont és az ideiglenes buszmegálló használata is szünetelhet. Többek között a Cementgyári, a Nagyszebeni, a Kázmér, a Koboz és a Malom utcák be- és kihajtását is korlátozzák. Augusztus 24-én és 25-én a baloldali külső sáv aszfaltozása következik. A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy figyeljék a jelzéseket és hosszabb menetidővel számoljanak. Ma sok napsütése van kilátás, de időnként több tájegységünkön erőteljesebb lehet a gomoly felhőzet, futózápor, zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat. Többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben 27-38 fokra van kilátás. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk. Ficsúri Erikát hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermej.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál augusztus 20-án Király Tamás, Balázsik pihennek, én meghozom a legnagyobb kedvenceket megállás nélkül nagy lendülettel. Most a Pelikedő Diszkó és a High Hopes, amivel

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt nem lehet mondani, hogy mi nem húzzuk meg a nyár végét. Ezen a héten fesztiválozunk, strandfesztivál, ma például a Diszkós Itt-tel, a San Antonioval, Cookie-val, a Laving Arms-szal, Joel Juniorral, Christopherrel, Brick Lake-kel és Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött, és természetesen lesz élő közvetítés is este 8-tól éjfélig. Jövő héten pedig folytatjuk, már szerdától a Szegedi Ifjúsági Napokon vagyunk, 4 napon keresztül 2 helyszínen hatalmas bulikat csinálunk majd. Hát, mi így zárjuk a nyarat, mellé pedig jönnek az igazi mai slágerek, Alex Kenji-t választottam, a nyár egyik nagy favorit. Na rá, ez a bambolé, amit már

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Zászlófelvonással kezdődik az ünnepség Miskolcon az országzászlónál. Önkénteseket vár a DVTK Aréna. Ficsór Jerika vagyok. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Koncertekkel, hagyományőrző programokkal és látványos fényinstallációkkal készül Bükkvárosa az államalapítás ünnepére. Számolt be róla minap.hu. Az augusztus 20-ai programok délelőtt a Népkertben az országzászlónál kezdődnek zászlófelvonással, majd Felsőhámolban a Szent István szobornál tartanak megemlékezést és koszorúzást. Délután a Szent István téren folytatódik az ünnepség, 5 órakor az új kenyér megáldása és az arató koszorú elhelyezése szerepel a programban. Ezt követően a Szimbavölgyi Néptánc műhely lép színpadra, este pedig Paja Bea és Szokolai Dongó Balázs koncertje várja a közönséget. A rendezvények egyik leglátványosabb eleme a Tündöklő, a Fényművészete című program lesz, amely idén már 2 estén, augusztus 20-án és 21-én is megjelenik Miskolc belvárosában. Önkénteseket vár a DVTK Aréna a kosárlabda mérkőzésekhez kapcsolódó feladatokra. A klub azok jelentkezésére számít, akik szívesen bekapcsolódnának a mérkőzés napi munkába, és a kulisszák mögül is megtapasztalnák, hogyan zajlanak a találkozók. Az önkéntesek a szezon során többféle feladatban segíthetik a rendezvények lebonyolítását. A lehetőség azoknak is szól, akik szeretnének közelebb kerülni a kosárlabdához és a DVTK közösségéhez. Ma sok napsütése van kilátás, de időnként több tájegységünkön erőteljesebb lehet a gomoly felhőzet, futózápor, zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat. Több felé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben 27-38 fokra van kilátás. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk. Ficsúr Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és több mint 2000 robotmérő össze tudását Pekingben a humanoid robotok világjátékán augusztus 22 és 26 között. Picit bizarr, de ez lesz, 16 országból 6 kontinensről érkeznek a részvevők egyébként a különleges megmérettetésre Kínába. Az idei versenyprogramban új számok is helyet kaptak, köztük a távolugrás, a súlyemelés, a kötélhúzás és az asztali tenisz, mondom, ez még egyszer humanoid robotoknak. Ezek komoly kihívást jelentenek a mesterséges intelligencia, a koordinációs rendszerek, a robotok fizikai képessége és a kulcsfontosságú alkatrészei számára is. Mondta már ezt Chian Kuang Che, a szervezőbizottság ügyvezető igazgató helyettese, és még egy adalék, a humanoid robotok áprilisban Kínában már félmaratonon is megmérethetik magukat, ahol az embereknél is jobb teljesítmény nyújtottak. Mondom, hogy bizarr. De vannak még részletek, a Radio1.hu-n elmélyednék a témában. Én viszont indítom az újabb nagy kedvencet most Sam Felton Rosalinnel. Ez a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig most egy olyan előadót hozok, aki konkrétan az egyetlen női előadó, akinek már 4 olyan dala is van, amit több mint 10 millió példányban adtak el, a Just Dance, a Poker Face, a Bad Romance és a Shallow. Ki ő? Lee

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többen írták, hogy az M5-ösön Petőfi szállásnál mindkét oldalon, a 122-es kilométernél egészen pontosan a belső sávot lezárták, erre figyelni kell. Vezessen mindenki óvatosan, ha pedig van info, 0620 311 111 a számunk. Taylor Swift-tel folytatom mindjárt. A nagy kedvencől az Opel Light. Pár perc és ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Sensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az abban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
10: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
11: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Gluténmentes mennyország a Szent Rókus gyógyszertárban. Kínálatunk készre sütött, fagyasztott gluténmentes finomságokkal bővült. Ízletes, sós és édes pékáruk várják a gluténmentes étrendet követőket a hét minden napján. Augusztus 23-án 10 órától ingyenes kóstolással is készülünk. Szeretettel várjuk a miskolci Szent Rókus gyógyszertárban.
13: Hello Miskolc! Legendák a levegőben augusztus 20-ától 22-ig a miskolci reptéravaton. Jön Besenyei Péter világbajnok, a fiatal Rohás Tamás, a leggyorsabb a Buell gépek, a Sárkok, a magyar csodagépek, az Altus és a Magnus, no meg a Magyar Honvédség. Repülj helikopterez! Mindhárom nap érkezik Süsű a Sárkány. A belépés díjtalan.
14: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
15: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
16: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Idén is megtartják a Florence Otthon Expót Miskolcon. Szeptemberben rendezik az Akteleki terepfutást. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Kiemelten figyeli a legnagyobb bebáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiunknak.
3: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
2: Kibővített tartalommal rendezik meg szeptemberben a Florence Otthon Expót Miskolcon, számolt be róla a minap.hu. Az otthonteremtéssel, lakberendezéssel és ingatlanpiaci újdonságokkal foglalkozó rendezvény az idei évben még szélesebb programkínálattal készül. A szervezők célja, hogy az Expo ne csupán kiállításként működjön, hanem olyan találkozási ponttá váljon, ahol a szakemberek és az érdeklődők közvetlenül is megoszthatják tapasztalataikat. Az eseményen előadásokkal és gyakorlati tanácsokkal is készülnek, amelyek segítséget nyújthatnak mindazoknak, akik új otthon kialakítását vagy meglévő ingatlanuk korszerűsítését tervezik. A rendezvény várhatóan idén is több ezer látogatót vonz majd a Bükk városába. Az idén is megtartják a Baradla Underground Trail-t szeptember első hétvégéjén. A világon talán egyedülálló kezdeményezés az Akteleki terepfutás. A próbázóknak jelentős színkülönbséget kell lerúni, de a terep további különlegessége, hogy pályája áthalad az Akteleki cseppkő barlangon, útvonala pedig zömében az Akteleki Nemzeti Parkon keresztül természetvédelmi területen vezet. A nem mindennapi futóverseny mindhárom távja tartalmaz barlangi szakaszt is, nem beszélve az erdei viszonyokról. Ma sok napsütése van kilátás, de időnként több tájegységünkön erőteljesebb lehet a gomoly felhőzet, futózápor, zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat. Többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben 27-38 fokra van kilátás. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk. Ficsóri Erikát hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is láger megy.

Taylor Swift, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között. Szép reggelt, jó hosszú hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Taylor Swift pedig 10 jelöléssel várja az MTV VMA gálát szeptember 27-én. Nála csak egy előadó van, aki több kategóriában jelölt, ő pedig Madonna 2026-ban. Na, itt a Rádió Egyen pedig augusztus 20-án is pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a Fast Boyt választottam, ezt tőlük topikkal a Forget You, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Alig 2 hét van már a nyárból, de ezt a 2 hetet mi nagyon megnyomjuk még. Ki kell élvezni a fesztivál szezont. Jövő héten megyünk a Szegedi Ifjúsági Napokra, ezen a hétvégén pedig a Strandfesztiválon vagyunk. Ma este 8 órakor újraindul a színpadunk, elsőként a diszkós ittel, aztán a lemezjátszók mögött Antonio, Cookie, a Loving Arms, Joe R. Jr., Christopher, Bricklick és Pure Beat. 8-tól éjfélig pedig élőben közvetítjük a helyszínt, de addig is hozom a fesztivál hangulatot az igazi mai slágerekkel, most Bibi Rexától a New Religionnel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus végén rendezik a Szimba örökség napokat. Folytatódik a 3-as számú főút miskolci szakaszának felújítása. Ma 31-38 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg Miskolcon az 5. Szimba örökség napokat. Az ingyenes programsorozat a városon több mint 20 kilométeren át kanyargó Szimba patakhoz kapcsolódó kulturális, építészeti, ipartörténeti, tudományos és természeti értékeket mutatja be. A rendezvényen konferenciák, előadások, könyvbemutató, orgászverseny és a Szimba medvének megtisztítását célzó önkéntes akció is szerepel. A háromnapos rendezvényt augusztus 30-án a Miskolci Szimfónia zenekar ünnepi koncertje zárja az avasi műemlék református templomban. Reisz Gábor új filmje a Földszint a velencei premierre csak nem egy időben debütál a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. A rendezői stábja visszatérő vendége a Cinefestnek. A Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című első nagyjátékfilmjével Reisz Gábor 2014-ben a Cinefest nagy díját, az Adolf Cukor díjat nyerte, két évvel ezelőtt pedig ugyancsak a hivatalos programban szerepelt a Magyarázat mindenre című alkotása. A rendező életművéből jól ismert módon a magyar valóságot abszurd humorral önti nyakon legújabb, negyedik moziában. A 22. Cinefest Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 4-én kezdődik Miskolcon. Folytatódik a 3-as számú főút miskolci szakaszának felújítása. A Magyar Közút augusztus 25-ig a Futó utca és a Régi Gyógyszertár közötti útszakaszt aszfaltozza. A munkavégzés munkanapokon reggel 8 és délután 5 óra között zajlik, ezért több helyen ideiglenes sáv és útlezárásokra, valamint terelésekre kell számítani. A beruházás első ütemében a jobboldali külső sáv kap új burkolatot, emiatt időszakosan a Futó utcai csomópont és az ideiglenes buszmegálló használata is szünetelhet. Többek között a Cementgyári, a Nagyszebeni, a Kázmér, a Koboz és a Malom utcák be- és kihajtását is korlátozzák. Augusztus 24-én és 25-én a baloldali külső sáv aszfaltozása következik. A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy figyeljék a jelzéseket és hosszabb menetidővel számoljanak. Ma sok napsütése van kilátás, de időnként több tájegységünkön erőteljesebb lehet a gomoly felhőzet, futózápor, zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat. Több felé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben 27-38 fokra van kilátás. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk. Ficsóri Erikát hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Augusztus 20-a van nemzeti ünnepünk, rengeteg program, este pedig tűzijáték. Budapest mellett összesen 68 további városban, többek között Szegeden, Békéscsabán, Szombathelyen, a Balatonnál pedig több helyen is, viszont van három település, amelyek összefogtak és koordinált fény- és tűzijátékot tartanak. Egészen pontosan ez a Strandfesztivál Zamárdiban, Balatonfüreden, a Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál lövik úgy a tűzijátékot, hogy az egész egy nagy egységet alkosson. A fővárosban pedig egy nagyjából félórás audiovizuális show készül, amelyet 10 perci tűzijáték zár. 21 órakor kezdődik a produkció a Margit híd és a Lánchíd között nagyjából másfél kilométeres Duna szakaszon. A szervezők azt tanácsolják, hogy inkább a budai oldalt válasszuk ennek megnézéséhez, mert hogy onnan lehet majd jobban látni. Az igazi mai slágerek között pedig Tóth Abigail folytatja már is Accenttel a nagy kedvenc, a Sugar Daddy, amit már is indított.

0: slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1. Miért a Rádió 1-et hallgatják?
2: Változatos zenék, Balázsék. Egész nap el vagyok vele a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsük, másodfokú hőségriasztás van érvényben, nagyon meleg lesz ma, meg az egész hosszú hétvégén, amit azért próbáljuk meg élvezni. Mi hozzuk mellé az igazi mai slágereket, Ati is már itt van, 10 órától ő indítja ezeket, ezt viszont még most én hozom, a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight, Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: a Szimót Morgon.
1: Irány Szeged.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Senki többet harmadszor? De! Harmadszor is vasas napok. Ráadásul 5 éves a Vasas Szerszámközpont. Ezért augusztus 28-án rendkívüli akciókkal várunk. 29-én pedig Ugrálóvár, Vásári Forgatag, Csodavalombár Színház, Galiba Társulat, Duma Színház, Zalán, Megakobold és Nirvana Tribute Koncert. Vasasnapok 2026. augusztus 28-án, 29-én. Találkozunk a Vasasnál az Újgyőrin. Ugye ott leszel?
12: Gluténmentes mennyország a Szent Rókus gyógyszertárban. Kínálatunk készre sütött, fagyasztott gluténmentes finomságokkal bővült. Ízletes, sós és édes pékáruk várják a gluténmentes étrendet követőket a hét minden napján. Augusztus 23-án 10 órától ingyenes kóstolással is készülünk. Szeretettel várjuk a miskolci Szent Rókus gyógyszertárban.
13: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
14: Taxi!
13: Minden csomagommal együtt oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
10: Ma is 17 órakor a lemezjátékban.

Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szól.

0: Este hétkor indulunk!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

is újra a Rádió 1-en, addig pedig egy kis rekreálódás egy olyan dallal, amit Rádió 1-es DJ készített, és tegnap este bulizhattunk vele. Ő Metzger Viki, és ez a Stadium Extra készített közös dal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Akár tömeg közlekedik, akár vezet az ember ma a fővárosban, okos térképet, okos navigációt, Budapest-gót használjon, tervezze meg az utazását. Tele van Budapest lezárásokkal. Fontos út, rakpart, híd és a belváros is érintett. Szerintem villamosokkal, metróval, hével érdemes tervezni. Fontos tudni, hogy a metrók közül az M2-es, az M3-as, az M4-es hajnali 2:30-ig jár, a 6-os villamos ma egész éjszaka sűrűbben közlekedik. Az autósok elől várhatóan 5-től, délután 5-től lezárják majd a Margit hidat, este 7-től nagyjából 22:15-ig az Erzsébet hidat is, a Lánchidat pedig a gyalogosok elől is lezárják este.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó pihenés mindenkinek, a nemzeti ünnepen nincs bót. Ilyenkor mindig felbukkan ez a Facebookos mém. Viszont vannak igazi mai slágerek a rádióban, és sok-sok pihenő ember. Geri írta, szia Atis, üdv a Wellnessből. Természetesen itt is velünk vagytok, jók a zenék. Ma egész nap csobbanunk, és nagyon holnap sem lesz más a program. Kata egy görög szigeten nyaral, kaptam fotót is Viberen, az apartmanjuk teraszán ül, nézik a tengert, hallgatják a Rádió 1-et. Sziasztok, Bence vagyok, mindig titeket hallgatunk, útközben is, a mamáékhoz megyünk, jó lesz a hétvége, de utálom, hogy lassan vége az augusztusnak. Akkor az utolsó napokat, heteket, végig pörögjék együtt, ugye drága Rádió 1-esek, most éppen egy nagy kedvenccel. All my

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hamarosan az újabb zenei órában is. Camerad-dal kezdek majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: világon.
1: Irány Szeged. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepen is. Nagyon sokan vagyunk együtt, Nóri írta, hogy Cipruson, Larnakán is a Rádió 1-et hallgatta folyamatosan két csobbanás között. Holnap viszont utaznak haza, mert várja a Strandfesztivál, páros belépőjegyet nyert tőlem. Hát akkor Nóra ott tali, jó? Este 8 órától pedig hallgass bele a fesztivál hangulatban, 8-tól ma is élő közvetítés Zamárdiból a Strandfesztiválról, a Rádió 1 Stage-ről. Not even thinking twice, everything's frozen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.
2: In this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Rég jöttünk haza a nyaralásról, és most felújítjuk a kerítést apával és a nagybácsimmal, Marcival. Hát Benikém, nagy hangerőt csavarja pályéknak, jó? Legyen vidám az a felújítás. Nagyon sokan vannak viszont az utakon. M1-es autópálya áldogál egy autó Piatorbágynál a Hegyeshalom felé haladó oldalon a külső sávban, írta Twenty. Ezért van állítólag 5 kilométeres dugó most. Peti az M5-ösön látta a Petőfi szállás pihenőhelynél, hogy mindkét oldalon a belső sávot lezárták, és ma is nagyon sokan vannak az M7-esen, Andortól tudtam meg, hogy a Balcsi felé haladó oldalon belassulgat a sor Török Bálint és Martonvásár között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: múlva a Daily Mixet indítjuk. Nem akármilyen dallal, mindjárt jön a New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Nektünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: bulin. Jegyek és infók a színpont.org-on.
1: Irány Szeged. Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Senki többet harmadszor? De! Harmadszor is vasas napok. Ráadásul 5 éves a Vasas Szerszámközpont. Ezért augusztus 28-án rendkívüli akciókkal várunk. 29-én pedig Ugrálóvár, Vásári Forgatag, Csodamalombár Színház, Galiba Társulat, Duma Színház, Zalán, Mega Kobold és Nirvana Tribute Koncert. Vasasnapok 2026. augusztus 28-án, 29-én. Találkozunk a Vasasnál az Újgyőrin. Ugye ott leszel?
3: Hello Miskolc! Legendák a levegőben augusztus 20-ától 22-ig a Miskolci Reptéravaton. Jön Besenyei Péter világbajnok, a fiatal Rohás Tamás, a leggyorsabb UL-gépek, a sárkok, a magyar csodagépek, az Altus és a Magnus, no meg a Magyar Honvédség. Repülj helikopterez! Mindhárom nap érkezik Süsű a sárkány. A belépés díjtalan.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ticsóri Erika. Híreink következnek. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg Miskolcon az 5. Szimba örökség napokat. A programsorozat ingyenesen látogatható. A háromnapos rendezvényt augusztus 30-án a Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertje zárja. Folytatódik a 3-as számú főút Miskolci szakaszának felújítása. A Magyar Közút augusztus 25-ig a Futó utca és a Régi Gyógyszertár közötti útszakaszt aszfaltozza. A munkavégzés munkanapokon reggel 8 és délután 5 óra között zajlik. A Szelcevölgyön halad át mostantól az országos kék túra kiránduló út új útvonala. A jelzéseket a Magyar Természetjáró Szövetség önkéntesei festették fel. Már táblák is jelzik a változást, csak helyet cserélt a piros és a kék jelzés. Mosok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat, napközben 31-38 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön mindenkit szeretettel köszöntök itt Miskolcon és környékünkön. A következő órákat töltjük együtt a stúdióban, a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor. Ma is készültem jó zenékkel, a menetrend egyébként a megszokott, vagyis egészen 13 óráig kevergetem a pop és dance dalokat. Ezek szólnak a rádió egy déli mixében. A Brit Switch Disco jön, mellettük Rehab és Sam Feld. Nagyon jó a közös dal. Szól a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely zavartalanabb napsütés. Erre számíthatunk majd holnap itt Miskolcon, illetve környékünkön. Élénk erős lehet a délnyugati szél. Hajnalban friss lesz a levegő. 14-22 fok közötti hőmérsékletet mérünk. Délután 30 és 36 fok közötti érték az, ami valószínű. Jön a folytatásban egy dal, ami szerintem Roxbury Atom. Nem biztos, hogy van áthallás, de én... komolyan mondom, ilyet veszek észre egy korábbi Hathaway slágerrel. J.Lo és David Guetta dolgoztak ezen a felvételen, és tényleg van benne 90-es évekbeli feeling. Jön a Daily Mixben a Save Me Tonight!

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Megy a Csermőkkeim, figyeljünk itt Miskolcon, arra felé számíthatunk radarra, a 37-esen a Miskolc Szerencs közötti szakaszon, illetve a 35-ösen akár Nagycsicsnél is villanhat a vaku.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Egy Grammy-díjas felvétel jön Sam Smith-től és Kim Petrásztól most a DLMX-ben. Itt is van az Áholé.

0: get the party lit.
1: Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Augusztus 20-a van az államalapítás ünnepe, nemzeti ünnepünk, pihenünk, lazítunk a legtöbben ebből kifolyólag, és nem feledkezünk el az Istvánokról. Ők ünnepelnek névnapot, Isten éltesse valamennyiüket, rajtuk kívül pedig a születésnaposoknak is ugyanígy jár a jó kívánság, a gratuláció. És egy dal ezúttal Tovlótól, akinek ezt az egy felvételét valahogy a hazai közönség kiemelten szereti. Heavy Stay High! Ezzel folytatjuk tovább itt a Rádió 1 Daily Mix-ét.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert így nagyon remélem, hogy mindenki készen áll a következő órára, hozom a jó zenéket magammal, ez nem kérdés. Elsőként például egy olyat, amiben van tempó bőven, egy Hurt sláger érkezik. A New Disco világába pillantunk be, Purple Disco Machine készítette ebből a remixet, itt lesz a Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Senki többet harmadszor? De! Harmadszor is vasas napok. Ráadásul 5 éves a Vasas Szerszámközpont. Ezért augusztus 28-án rendkívüli akciókkal várunk. 29-én pedig Ugrálóvár, Vásári Forgatag, Csodamalombáb Színház, Galiba Társulat, Duma Színház, Zalán, Mega Kobold és Nirvana Tribute Koncert. Vasas napok 2026. augusztus 28-án, 29-én. Találkozunk a Vasasnál az Újgyőrin. Ugye ott leszel?
4: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
5: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most
1: Rádió 1.
7: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi

0: Itt van a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes kora délután mindenkinek, augusztus 20-án is ezt kívánjuk, és itt vagyunk ketten. Cserevko Judit a másik mikrofonnál, ennél Kis Gábor. Jucus, mit hoztál nekünk már? Szia!
1: Szia Gábor, köszöntöm a Rádió egy hallgatóit. Már beszéltünk arról, hogy milyen programok várnak mindenkit ma és holnap is. Rengeteg élménnyel várnak Miskolcon a belvárosban. Ugye fényfestés és fényinstallációk is lesznek, jó szórakozást kívánok hozzá, de beszéljünk arról, hogy mi lesz a jövő héten, hiszen augusztus 29-én elkezdődik a második játszótér fesztivál. Minden korosztályt várnak nagyon nagy szeretettel az Avasi kilátóhoz, a Művészetek házába és a Csengei kertbe. Tulajdonképpen 9 téren felejthetetlen napokat ígérnek a családdal, és azt, hogy felfedezhetjük a különleges helyszíneket, és részesei lehetünk egy vidám közös élménynek a második játszótér fesztiválon. Erről bővebb információkat a mizumiskolc.hu oldalon a programok között találtam.
0: Nagyon köszönöm, hogy elmondtad, és jön egy újabb dal, méghozzá az egyik idei VB himnusz, amit Shakirának köszönhetünk. Ez a Die Die.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy, ha autózunk, akkor azért figyeljünk a 37-esen a Miskolc-Szerencs közötti szakaszon, a 35-ösön Nagycsécsnél, vagy akár itt Miskolcon a Hegyalja utcában, és a Csermőkein is feltűnhet a radar.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Egy dán formáció következik, rengeteg helyen koncerteztek már a világban, többek között itt Magyarországon is jártak, és lehetett újongani a dalaikra, többek között erre, ami talán a legnépszerűbb, ez a Seven Years. One.

Itt van a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy zavartalan napsütés. Gyakorlatilag erre számíthatunk majd holnap itt Miskolcon, illetve környékünkön. A szelet érezhetjük élénkebbnek, erősebbnek, talán a délnyugati irányút. Hajnalban friss lesz a levegő, 14 és 22 fok között értéket mérünk. Délután 30 és 36 fok közötti az, ami a legvalószínűbb. A Metcon következik, a csapat pedig ezúttal ebben a trackben Ray Daltonnal és az ő zseniális hangjával egészül ki. Jön a Don't Worry!

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Stílust váltunk egy picikét, és egy olyan dal jön, aminek a klipjére nagyon sokan kíváncsiak voltak. Szerintem az is benne van, hogy Miley Cyrus egy-két kaszkadőr mutatványt azért végrehajt benne, például a hátsó és az első ülés között. Nem véletlen, a videón ez a legtöbbet visszatekert részlet. Jön a Nothing Breaks Like a Heart a mikrofon mögé. Jön Györke Attila, mi találkozunk holnap ismét. Kis Gábort hallották, mindenkinek jó pihenést kívánok a Rádió 1 mellett.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak így.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerben, 8 perccel 2 óra után Györke Attila a stúdióban. Hello mindenkinek! Rengetegen jelezték most, hogy tele van az M7-es. A Balcsi felé Török Bálint és Martonvásár között, de Székesfehérvárnál is folyamatosan szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Aki a Rádió 1 stage felé tart, Zamárdiba, a Strandfesztiválra, annak érdemes időben elindulnia.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civit

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi.

0: Caps az élő közvetítésben. Éjféltől a helyszínen Joel Junior, Christopher, Bricklake és Pure Beat a lemezjátszók mögött, a line-upunk a weboldalunkon a radio1.hu-n, a hivatalos Facebook oldalon és az Instán. Én Györke Attila vagyok, aki az újabb zenei órát indítja Taylor Swift-tel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: Balaton.
1: Irány Szeged.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország le!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A klubok egyik idei nagy kedvencét indítom most. Hála a Rádió 1-es DJ-knek sokfelé megszólal ez az országban. Sleep Tonight nem titkoltan egy Amy McDonald dalra épül, és hát nem minden előadó örül annak, ha a dalaihoz hozzányúlnak, újraértelmezik, átgondolják. Amy McDonald nem ilyen. Kifejezetten támogatta ezt a dalt, és aranyos volt, mert azt mondta, hihetetlen számára, hogy 16 évesen a glasgowi szobájában írt dala ennyi év után is új életre kelhet. Nagyon reméli, hogy az új generáció is megszereti. Megszerettük, drága Rádió 1-esek! Itt a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Hemphill.
2: Hey, guys, we are Switch Disco, and you're listening to

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, buli fesztivál hangulat ma délután és este is itt mi nálunk, mert hogy 8 órától ma is kapcsolunk élőben a Rádió 1-hez Zamárdiba a Strandfesztiválon, előtte pedig 2 órás live mix, Summer Edition és Loving Arms lesz a DJ-nk. Még addig van egy zenei óra, én Györke Attila vagyok és mutatom, hogy mivel kezdek. Butterflies!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibice

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységet 2, 3,

0: Így, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt.
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Hello Miskolc! Legendák a levegőben augusztus 20-ától 22-ig a Miskolci Reptéravaton. Jön Besenyei Péter világbajnok, a fiatal Rohás Tamás, a leggyorsabb UL-gépek, a sárkok, a magyar csodagépek, az Altus és a Magnus, no meg a Magyar Honvédség. Repülj helikopterez! Mindhárom nap érkezik Süsű a sárkány. A belépés díjtalan.
5: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Ma is 17 órakor a lemezjátékos

utazás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Kortárs fényművészeti élmény helyszínévé válik Miskolc belváros augusztus 20-án. A különleges vizuális élmény az idén két napig tart. A város ikonikus épületei, terei és közösségi helyszínei új arcukat mutatják meg. Különleges produkciókkal várja az érdeklődőket az idei Arszakra Fesztivál Miskolcon. A szeptemberi programsorozatban ezúttal több neves művész család is közösen lép majd színpadra. Különleges zenei, irodalmi élményeket kínálnak a közönség számára. Ideiglenesen lezárják a Jósva-Fői tengerszemtó környékét az Aggteleki Nemzeti Parkban. Az intézkedése azért volt szükség, mert élőhely rekonstrukciós beavatkozásokat végeznek. A látogatók december végéig nem kereshetik fel a népszerű kiránduló helyet. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat, 27-38 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak így.

0: Itt a Rádió 1, 7 perccel 4 után közlekedési infók. Ferkó írta, 7-es főút Székesfehérvári elkerülő. Motoros baleset volt a 74-es kilométernél Szabadbattyán felé. Beni a 3-as főúton halad, 60-ban a Horváth Mihály úton a 60-as kilométernél a félutat lezárták, dolgoznak. Budapesten pedig lezárások belvárosban, rakpartokon, hídon, tereken, okos navigációkat elő, ha el akarunk jutni A-ból B-be. És jöhetnek a hírek, infók, 20-as a forrodrót 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Autós barátaim ma is kapnak egy dalt. Ed Sheerantől.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Akár tömeg közlekedik, akár vezet az ember ma a fővárosban, okos térképet, okos navigációt, Budapest Go-t használjon, tervezze meg az utazását. Tele van Budapest lezárásokkal. Fontos út, rakpart, híd és a belváros is érintett. Szerintem villamosokkal, metróval, hével érdemes tervezni. Fontos tudni, hogy a metrók közül az M2-es, az M3-as, az M4-es hajnali 2:30-ig jár, a 6-os villamos ma egész éjszaka sűrűbben közlekedik. Az autósok elől várhatóan 5-től, délután 5-től lezárják majd a Margit hidat, este 7-től nagyjából 22:15-ig az Erzsébet hidat is, a Lánc hidat pedig a gyalogosok elől is lezárják este.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

0: elsőként a Rádió Egyen.
1: A Lovers on the Dance Floor, a Rádió Egyes újdonság Blondistól, igazi nyárvégi klubhimnusz, ami ősszel is visszahozhatja majd mindenkinek az idei nyár emlékeit. Amit pedig mi Rádió Egyesek nagyon várunk, a kanadai DJ lány Blondis. Szombaton, augusztus 22-én élőben mixel majd itt a Rádió Egy stúdiójában 18 órától. A józanék mellett sok-sok érdekességet is megtudhatnak majd

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8-tól jön az élő közvetítés Zamárdiból, a Strandfesztiválról, a Rádió Estage-ről, úgyhogy most jön a felvezetés. 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a DJ Pultban mindjárt Loving Arms.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill Sauce csak 849 font. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: Szeged. Sportossulik ezt és kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Én szeretem azokat a szállodákat, ahol ilyen aromákat nyomnak a levegőbe.
7: Meg az óvodának van ilyen illata.
6: De nekem az óvodának mindig ilyen vegyszer illata van.
7: Nekem,
6: ilyen...
7: nekem trauma illata van. Félelemből eredő nyugalom.
6: Igen, és egy pici szarszag. Ami átjön a bölcsiből.
7: Ami random megpenetrálja az orradat.
6: Random, tudod, hogy valamelyik is lurkó, azért még nem szobatiszta.

0: karácsonyi fenyő illatot nagyon szeretem, igen, mert az egy emléket juttat eszembe. Könyvesbolt szaga. Milyen jó a könyvesbolt szaga. Bemész, tudod, csak így beleszippantasz, és megjön a kedved, hogy vegyél valami könyvet, amit soha nem olvasol.
1: De a pláza ezen csökkentett, tehát a plázás könyvesboltnak nincs olyan jó szaga, mint nem, a régi fajta könyv.
0: Régi klasszikus könyvesbolt. Írószerszag. Ápis szag. Annak is van egy ilyen külön szaga, tényleg.
1: Férfinak a legjobb illata szerintem az ilyen friss tusfürdő. Nem illatos ilyen parfümösre fürdik, hanem tudod, csak ezek az ilyen finom illatokkal. És azok, hogy férfinak van ilyen puha illata.
0: Nincsenek férfi illatú dolgaim, semmi.
1: Ugye nincs értelme?
0: Semmi, nem szeretem a férfi illatokat.
1: Amúgy van, igen, kedves büdös szag, meg van nem kedves.
0: Nincs kedves büdös szag. Kedves büdös, mi a kedves büdös szag?
1: Az, amiben csak amiben van egy kis erőlködés, de nem az ápolatlan, áporodott szag.
0: Ja, tehát, hogy erőlködik, hogy kicsit büdös legyen, de nem nagyon
1: de,
0: büdös.
1: Nem, hanem, hogy valamiért megdolgozta magát, de nem az ilyen napok óta nem fürödtem, ilyen, és nem használok dezodort, mert szerintem nincs rá szükségem szag, hanem csak az a kicsit ilyen.
0: De van az a masszív izzadság szag, amitől azonnal könyvbe lábad a szemed, olyan sűrű.
1: Nekem volt olyan kollégám, hogy végigment a folyosón, tudtam, merre járt.
0: Biliárdasztal szag, az is egy nagyon szag. Újszülött baba illat. De jó, az újszülött baba illat, amikor ilyen tejszagúak, tudod?
1: Vagy ilyen... kisimulnak az arcomon, a ráncokon, ezt mondod, hogy újszülött baba illat.
0: Nagyon-nagyon cuki. Nagypapa, nagymama lakás illat. Jaj, mennyi illatunk van, de jó ezeket, úristen,
1: régi
0: szeretem.
1: Csempe, régi csempés fürdőszoba dohányzás szaga. Ja, meg sokáig nem használt nagy teremszag, tudod, műfházba.
0: Az is klasszik. Klasszikus. Nagyon klasszik, van egy ilyen nagyon jellegzetes illat.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg Miskolcon az 5. Szimba örökség napokat. A programsorozat ingyenesen látogatható. A háromnapos rendezvényt augusztus 30-án a Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertje zárja. Folytatódik a 3-as számú főút Miskolci szakaszának felújítása. A Magyar Közút augusztus 25-ig a Futó utca és a Régi Gyógyszertár közötti útszakaszt aszfaltozza. A munkavégzés munkanapokon reggel 8 és délután 5 óra között zajlik. A Szelcevölgyön halad át mostantól az országos kék túra kiránduló út új útvonala. A jelzéseket a Magyar Természetjáró Szövetség önkéntesei festették fel. Már táblák is jelzik a változást, csak helyet cserélt a piros és a kék jelzés. Pinteken is sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat, 27-38 fokra van kilátás.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
2: És most!
3: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition! 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel!

0: Magnus. Hello!
1: Hello, Ati, és hello mindenkinek.
0: Aki most, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, csak akartam mondani, hogy aki most minket néz a YouTube-on, aki most minket néz a TikTokon, mit lát a kezünkben? Kis kávéval a kezünkben augusztus 20-át ünnepünk.
1: Én pont ezt mondtam, hogy én csak kávézgatni jöttem ide, úgyhogy ezt jól el is fogyasztom, elhúzom ebbe a 2 óra hosszába, és utána el is indulok Zamáriba én is, mert majd játszom a Strandfesztiválon is.
0: Bizony, mert hogy hölgyeim és uraim, mától, nem is mától, tegnaptól, de hogy ma is 20 órától Rádió Esztés Strandfesztivál Zamárdi élő közvetítés, ahol Kabai Andris, a Loving Arms is élőben zenél majd, úgyhogy Andris, te vagy a mai kis tűzijátékunk.
1: Wow, wow.
0: Úgyhogy, hölgyeim és uraim, induljon akkor a mix.
1: Induljon a show délutáni Line Mix Atissal és velem a Loving Arms-szal, és az első dal, amivel nyitunk, az nem más, mint Kamráda, a Be Mine. Úgyhogy maradjatok augusztus 20-án is Atissal és velem a Loving Arms-szal. Itt a Rádió 1-et.
0: Jaj, hol a kávé? Gyerünk, hey!

ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül szól a mix. Mellettem Kovai Andris, szia, Loving Arms!
1: Hello Atis, hello mindenkinek!
0: Jönnek üzenetek, szia Atis, Korfúról is benneteket hallgatunk, szuper az idő, remélem otthon is minden rendben van. Kisfiam tegnap lett nagykorú, felköszöntenéd te is, ha megkérlek, Saska Dániel!
1: Saska Dániel, Isten éltessen!
0: Mónika írta az üzenetet, aztán nézzük, hogy ki miben van még. Szia Atis, Dani vagyok, hazafelé tekerek a bringával, közben természetesen a Rádió 1 szól. Ez a Loving Arms Mix is nagyon adja ezt a késő nyári hangulatot, konkrétan lassabban akarok hazaérni, hogy tovább hallgathassam.
1: Ennek nagyon örülök ennek az üzenetnek, de hogyha már így a késői nyár vagy a nyár végéről beszélünk, én azt akarom, hogy ez az időszak most már nagyon lassan teljen el, én nagyon szeretem a nyarat.
0: Hát még van belőle egy másfél hét, és hogyha jó fej, időjárás kapitány, akkor még szeptember elején is kapunk a jó időből. De majd meglátjuk. Hello, Atis, Évi vagyok. Péntek hangulatban ülök egy jéghideg limonádéval a teraszon, és hallgatom a live mixet. A hosszú hétvégén nem csinálok semmit, veletek pörgök majd. A mai mix mellett pedig teljesen olyan érzésem van, mintha egy beach clubban lennék. Nagyon jók a zenék, maradhat végig ez a hangulat. Maradjon!
1: Maradjon, ilyen koktélos zenék, lágy hangulat, jóked, Atis, Andris, Loving Arms, tényleg mi kell még? Mi kell még? Tényleg Atis, mi kell még?
0: A következő zene? Nézzük, mi a következő.
1: Menjünk tovább a Jugel újdonságával megyünk tovább, ez pedig a Shine. Úgyhogy jó hangulatban, jó zenékben, koktélozás közben, maradjatok itt velünk a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben.

0: Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition egészen 7 óráig tolja a mixet nekünk Kabai Andris, azaz a Loving Arms.
1: Juhu! Egy jó kávé után úgy beindultam, hogy ott is, hogy ebből lehet 3 óra szett lesz.
0: Jó, legyen. Úgyis mi vagyunk az előzenekar. Ma este 8 órától a Rádió Stage-ről élőben jelentkezünk a Strand Fesztiválról, Zamárdiból, ahol Andris is zenél majd. Hány órakor?
1: 11-től éjfélig vagyok, és pont emiatt izgulok, úgyhogy itt TikTokon élőben vagyunk, és meg is kérdeztem tőletek, hogy segítsetek nekem abban, hogy az M7-es mennyire járható, mennyire lehet haladni, de hál' Istennek van itt közöttünk például Noémi, aki segített nekem ebben, és azt mondta, hogy nem vészes, úgyhogy ne izguljak emiatt.
0: Jó, akkor nem kell mindig az órádat nézned, kész.
1: Nem kell, igen, gyalog is odaérek.
0: Egy másik útról viszont van infónk. Lala azt írta, 35-ös fő út, Görbeháza, 37-es kilométer, ott baleset volt, kocsi az árokban. Lezárták a teljes utat.
1: Csak óvatosan,
0: és aki ott minket hallgat, az nagy türelemmel. Sziasztok, most jövünk Budapestre autóval, nagyon adja ez a mai mix. Üzenjük Csipinek és Lillának, hogy mindjárt ott vagyunk náluk, és indulhat a buli. Ezt Ági írta.
1: Jaj, de jó ezt hallani.
0: Úgyhogy akkor Ági buliéknak is. Ági buli... Hogy mondják ezt?
1: A buliáknak.
0: Mi vagyunk az előzenekara szintén.
1: Így igaz, jó kis augusztus 20-ai Budapesten. Remélem, hogy azért jöttök majd a Strandfesztiválra is. De hogy Atis is mondta, élőben is hallhattok majd minket, úgyhogy remélem, hogy sokan csatlakoztok.
0: Menjünk tovább,
1: Atis. Menjünk Milky és David Guetta, Just the Way You Are. Úgyhogy ezzel megyünk tovább. Itt a Rádió 1-en, a délutáni Line Mix-ben. Maradjatok Atissal és velem a Loving Arms-szal.

0: Nagyon édes ez a Mix Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, mellettem a Sugar Daddy, azaz Loving Arms.
1: Sugar Daddy, az nem én vagyok.
0: Én viszont a Temuron rendelt Juhász Geri, és egészen este 8 óráig itt vagyok, és 7 órától majd zenéket is lehet kérni a Kívánság műsorban. 8 után pedig kapcsoljuk a Rádió Stage-et a Strand Fesztivál helyszínén, Zamárdiban élő közvetítés lesz, ahol Andris is játszik majd este.
1: Így igaz, én már nagyon izgatott vagyok, emiatt én zárom a mai élőt itt a Rádió 1-ben tulajdonképpen, mert 23-tól éjfélig, 23.00-tól éjfélig játszom nektek, úgyhogy mindenféleképpen velem lesztek egy picit, úgyhogy elvisztek titeket egy kicsit fesztiválozni.
0: És lesz még egy órád itt velem, mert hogy ez igaz. A Summer Edition, ha nincs a Gergő, akkor a Summer Edition megy, de ugyanúgy 2 órás sem óra. Mivel kezdődik a következő?
1: New Religion, úgyhogy megéri itt maradni.

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az egy literes 2,8% zsírtartalmú Spar hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Sportos sulikezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
11: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
12: Lehet is.
11: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
12: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
11: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
13: Itt egy Orlen.
14: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
15: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
16: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
17: Önnek a Protexin kell!
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
20: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
19: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
20: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: ami célú reklám következik.
1: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Miskolc! Legendák a levegőben augusztus 20-ától 22-ig a Miskolci Reptéravaton. Jön Besenyei Péter világbajnok, a fiatal Rohás Tamás, a leggyorsabb UL-gépek, a sárkok, a magyar csodagépek, az Altus és a Magnus, no meg a Magyar Honvédség. Repülj helikopterez! Mindhárom nap érkezik Süsű a sárkány. A belépés díjtalan.
4: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
5: Taxi!
4: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Mire valaki megkérdezik az állásítőn, miért szeretne nálunk dolgozni? Válaszoltam, leginkább a pénzért. Megköszönték és elküldtek. Nem jó válasz?
8: Micsoda, ez a legjobb válasz.
7: Hát de miért jó a fizetés, és nekem ez egy fontos dolog. Egyszer megjegyezte egy cingár férfi állásinterjún, hogy túlsúlyos vagyok. Annyit mondtam neki, hogy nálunk, aki sovány, az vagy szegény, vagy beteg. Nem vettek fel. Nekem egy állásinterjún azt mondták, hogy egy megbízható emberre van szükség. Mondtam, hogy ha felvesznek, segítek keresni.
9: Jó.
7: Levettem a cipőmet az irodába menet. Azt hittem lakás, azonnal megkaptam az állást. Az milyen alázatos. Tőlem megkérdezték, mi a csillagjegyem? Amikor megmondtam, megállapította az igazgató, hogy én kétszűrű vagyok. Egyszer volt a más interjú, két kérdést tettek fel. Hány fa van Magyarországon és hány bicikli? Szemben ültem a HR-es hölgyel, néztük egymást egy darabig, majd kisétáltam. Nem vettek fel.
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
10: Rádió 1-en.
6: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
11: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
10: Köszönjük!
0: Rádió 1! Reklámot hallottak.
11: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Kortárs fényművészeti élmény helyszínévé válik Miskolc belvárosa augusztus 20-án. A különleges vizuális élmény az idén két napig tart. A város ikonikus épületei, terei és közösségi helyszínei új arcukat mutatják meg. Különleges produkciókkal várja az érdeklődőket az idei Arszakra Fesztivál Miskolcon. A szeptemberi programsorozatban ezúttal több neves művész család is közösen lép majd színpadra. Különleges zenei irodalmi élményeket kínálnak a közönség számára. Ideiglenesen lezárják a Jósvafői tengerszemtó környékét az Aggteleki Nemzeti Parkban. Az intézkedése azért volt szükség, mert élőhely rekonstrukciós beavatkozásokat végeznek. A látogatók december végéig nem kereshetik fel a népszerű kiránduló helyet. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, futózápor zivatar kialakulhat, 27-38 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Steve, pontosan 6 óra, Geri szavaival érve, itt a Rádió 1-en. Most egy kicsit rendhagyóak leszünk, mert Atis áll most a lemezjátszóknál, én meg átvettem ugye a műsorvezető szerepét, úgyhogy maradjatok velünk. Szia, Atis!
1: Szia! Német Szabolcstól Viberen érkezett a kérés, hogy a mostani órában egy csere, Atis legyen a DJ, Andris pedig a házigazda. Úgyhogy tessék, Andris, mondj egy közlekedési hírt.
0: Úgy tudom, hogy az M7-es járható, ennyi információt kaptunk tőletek, úgyhogy a többit pedig írjátok meg, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, de engem személy szerint az M7-es érdekel ma a legjobban.
1: Andris pedig megtanított engem arra, hogyha én most ezt a zöld gombot megnyomom, most egy loop megy, mondom a hallgatóknak egy ilyen belsős info, ha én megnyomom, akkor elindul majd a dal, nagyon izgulok, én lettem a DJ.
0: Én igazából már csak egy kérdésem van Atis, hogy mikor lesz a DJ Atis koncert?
1: Minden délben van.
0: Minden délben.
1: Mondom, hallgatik el a Rádió 1-et.
0: Jó, hát akkor Atis segíts nekem, hogy mivel indulunk ebben az órában.
1: Egy nagyon jó dallal, New Religion, hölgyeim és uraim, nyomtam a zöld gombot. Ez voltam én. Most elrontottam?
0: Nem, most indul a New Religion.
1: Hölgyeim és uraim, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: megy. Radio 1 Live Mix Summer Edition, 2 órás a mix, egészen este 7 óráig itt vagyunk, mellettem Loving Arms.
1: Na, visszavetted, szia, is visszavetted akkor a műsorvezető szerepét ezek szerint?
0: Muszáj volt, mert elrontottam. Tehát, hogyha sikerült volna ezt az egy gombot, amit rám bíztál jól megnyomni, akkor akár lehettem is volna a DJ. Hát nem egyszerű szakma. Egyébként több szempontból is gyönyörű nekem ez a délután. Egyrészt veled vezethetek műsort, és szuper jó a zene. Nagyon sokan DJ-lik egyébként a live-ban, a YouTube-on, meg a TikTokon, nagyon sokan írnak SMS-t. Meg hát nem sokára 8 órától élőben is közvetítünk a Rádió Esztésről. Kint a konyhában vár engem egy lekváros palacsinta, úgyhogy boldog vagyok minden szempontból.
1: Ott is egy vallomással tartozok, az a lekváros palacsinta már nem vár.
0: Akkor viszont, akkor viszont közlekedési információk következnek. Vercsától tudtam meg, hogy a 35-ös főúton, a 37-es kilométernél volt egy baleset, vagy legalábbis ezt nemrég tudtuk meg, de Vercsa megerősített abban, hogy félpályán lehet már haladni a 35-ös főúton, ez jó hír. Rolitól pedig azt tudtuk meg, hogy a 3-as főúton 60-ban, a Horváth Mihály úton, a 60-as kilométernél a félútpálya le van zárva. Köszönjük szépen az információkat, jöhet még SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Na, Atis, elakadt a szabad. Most dolgozott fel, hogy nem vár a palacsinta.
0: Nem vár, úgyhogy milyen zenével megyünk tovább.
1: De a zene mindig vár. És ha nem várhat magára, mert igazából most egy picit felpörgetjük itt a délutánt, ugye írtátok, hogy sokan koktéloztok, valaki bulikázni készül augusztus 20-a apropójaként, úgyhogy ehhez Atissal megadjuk az igazi hangulatot, úgyhogy itt is van egy igazi nyárias, pörgős dal, Kungstól a Gedövéjjel megyünk tovább itt a délutáni Lime Mixben, jó hangulattal, jó zenékkel, maradjatok Atissal és velem a Lamingham-szal.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy Live Mix Summer Edition egészen este 7 óráig. Mellettem Loving Arms.
1: Hello a ti is, hello mindenkinek.
0: Jaj, de jó kérdést tett fel Huszár Zsanett TikTokon. Ugye szombaton este 6 órakor pontosan ebben az időpontban Blond is játszik majd ugyanezeknél a potmétereknél, ugyanezeknél a lemezjátszóknál, és megkérdezte, hogy a vendégek, például akik ide jönnek a Rádió Egy stúdiójába zenélni, honnan tudják, hogy mit kell nyomni a lejátszón?
1: Ez nagyon egyszerű, tulajdonképpen minden lejátszó ugyanazokra az alapokra épül. Tehát, hogy mindegyik lejátszón bal oldalon van a Cue gomb, valamint a lejátszó gomb és a Play gomb, úgyhogy tulajdonképpen mindenki ezeken játszik, ez az elfogadott, ez a márka, amit most nem szeretnék reklámozni.
0: Ez a standard.
1: Ez a standard, igen. Tehát, hogy legyen szó bármilyen típusról, bármilyen márkáról, nagyon nincs nagy true vibe ebben, mindegyik lejátszón ugyanott vannak ezek a kezelő gombok, a keverőn pedig a csúszó, valamint a forgó potméterek is, úgyhogy ezt, aki ebben a szakmában aktívan tevékenykedik, mint akár Blond is, a világban bárhol járjon, tudni fogja, hogy mely gombot kell lenyomni. Úgy, mint Tat is az imént.
0: Hát én, nekem nem sikerül, de hát ez más kérdés. Andris, mit iszol?
1: Vizet, Titanic koktélt.
0: Bubisan, nem bubisan?
1: Nem bubisan, kicsit hidegen. Szobahőmérséklettől egy kicsit hidegebben, úgyhogy igen, ezt iszom.
0: Hozom, mert hogy lesz itt egy körülbelül 3 perces hydration break.
1: Jó.
0: És a hidratációs szünet után visszatérünk a Rádió Egyen.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Én szeretem azokat a szállodákat, ahol ilyen aromákat nyomnak a levegőbe.
5: Meg az óvodának van ilyen illata.
4: De az óvodának mindig ilyen vegyszer illata van.
5: Nekem,
4: ilyen...
5: nekem trauma illata van. Félelemből eredő nyugalom.
4: Igen, és egy pici szarszag. Ami átjön a bölcsiből.
5: Ami random megpenetrálja az orradat.
4: Random, tudod, hogy valamelyik is lurkó, azért még nem szobatiszta. Karácsonyi fenyő illatot nagyon szeretem, igen, mert az egy emléket juttat eszembe. Könyvesbolt szaga. Milyen jó a könyvesbolt szaga.
5: Nagyon jó.
4: Bemész, tudod, csak így beleszippantasz, és megjön a kedved, hogy vegyél valami könyvet, amit soha nem olvasol.
5: De a pláza ezen csökkentett, tehát a plázás könyvesboltnak nincs olyan jó szaga, mint
4: nem
5: a régi fajta könyv.
4: Régi klasszikus könyvesbolt.
5: Írósz
4: ápis szag. Annak is van egy ilyen külön szaga, tényleg.
5: Férfinak a legjobb illata szerintem az ilyen friss tusfürdő. Nem illatos ilyen parfümösre fürdik, hanem tudod, csak ezek az ilyen finom illatokkal. És azok, hogy férfinak van ilyen puha illata.
4: Nincsenek férfi illatú dolgaim, semmi.
5: Ugye nincs értelme?
4: Semmi, nem szeretem a férfi illatokat.
5: Amúgy van, igen, kedves büdös szag, meg van nem kedves.
4: Nincs
5: büdös,
4: kedves büdös, de büdös szag. Kedves büdös. Mi a kedves büdös szag?
5: Az, amiben csak amiben van egy kis erőlködés, de nem az ápolatlan áporodott szag.
4: Ja, tehát, hogy erőlködik, hogy kicsit büdös legyen, de nem nagyon
5: de,
4: büdös.
5: Nem, hanem, hogy valamiért megdolgozta magát, de nem az ilyen napok óta nem fürödtem, ilyen, és nem használok dezodort, mert szerintem nincs rá szükségem szag, hanem csak az a kicsit ilyen.
4: De van az a masszív izzadság szag, amitől azonnal könyvbe lábad a szemed olyan sűrű.
5: Nekem volt olyan kollégám, hogy végigment a folyosón, tudtam, merre járt.
4: Biliárdasztal szag, az is egy nagyon szag. Újszülött baba illat. De jó, az újszülött baba illat, amikor ilyen tejszagúak, tudod? Mi vagy ilyen...
5: kisimulnak az arcomon a ráncokon, ezt mondod, hogy újszülött baba illat.
4: Nagyon-nagyon cuki. Nagypapa, nagymama lakás illat. Jaj, mennyi illatunk úristen van, de jó ezeket, úristen,
5: régi
4: szeretem.
5: Csempe, régi csempés fürdőszoba dohányzás szaggal. Ja, meg sokáig nem használt nagy teremszag, tudod, műfházba.
4: Az is klasszik.
5: Klasszikus.
4: Nagyon klasszik, van egy ilyen nagyon jellegzetes illat.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió Egyen. Rádió Egyen. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
3: Mert itt szólnak az igazi mai.

0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
1: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. Rádió 1, Rádió 1. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. And the turntables now.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden nap este 7-ig szól a mix. Mellettem Kabai Andris, azaz Loving Arms.
1: Hello Ati is, hello mindenkinek.
0: Mondom, hogy mikben vannak a hallgatók. Zoli írta, szia Ati is. Éppen autót mosok, de Andris miatt táncolva. Autómosáson kérlek szépen. Nagyon pörgős a műsor, pont ezt kívánja ez a délután. Hatalmas ez a mai mix, jól össze van rakva.
1: Zoli, hát akkor ez már szexi autómosásnak számít, nem?
0: Lili írta, sziasztok, csajos barátnős naplementés este van egy parkban, a mix miatt pedig szuper a kedvünk, üdv mindenkinek, aki most velünk együtt hallgatja a Rádió 1-et.
1: Jaj, de jó, szia Lili, jó, hogy itt vagytok velünk, a parkban is.
0: Hallgassátok továbbra is, 7 órától jön majd a kívánság műsor, aztán pedig 8-tól élőben kapcsoljuk a Strandfesztivált Zamárdiban a Rádió 1 stage-et, lesz élő közvetítés, ahol Andris újrázik majd.
1: Így igaz, úgyhogy... Csömörötök lesz belőlem.
0: Nem lesz.
1: Nem lesz.
0: Szeretjük, szeretjük ezeket a zenéket, nézem a live-okat, ott vagyunk a YouTube-on, a TikTokon, mindenki imád, úgyhogy jöhet a következő dal.
1: Jöjjön a következő. Ez egy feldolgozás Destiny's Child-tól, a Say My Name. Egy 2026-os verziójában fogom nektek lejátszani itt a délutáni Line Mix-ben. Hát, mit is mondhatnék, maradjatok velünk, azaz Atissal, és velem a Loving Arms-szal, itt a délutáni Line Mix-ben.

0: Igazi mai sláger megy minden nap délután 5-től 7-ig Rádió 1 Live Mix Summer Edition, és hát ő volt a király a kastélyomban, Loving Arms.
1: Hát ez egy kicsit félreérthető vagy, de hát
0: most nem kell sehogy se érteni.
1: Lassan a tizedik, vagy nem is tudom, hogy kiszámolja a hanyadik műsorvezetés órádban. Már az ilyen belefér.
0: Figyelj. Sziasztok! Most is éppen autóban hallgatlak titeket, lassan hazaérek. Azt hiszem, megyek, futok egyet, de már sötétben. Szép estét nektek, Hold! Hold, nyom egy kis sportot.
1: Igen, jól teszed. Én kicsit irigykedem mindig azokra az emberekre, akik annyira aktívan tudják, vagy igen, komolyan tudják venni a sportot nyáron. Én nyáron mindig elustorok egy picit a sok buli miatt, az éjszakázás miatt, de ősszel...

0: is ott lesz, és nem csak ma.
1: Így igaz, én már nagyon várom, ma találkozhattok velem 11-től éjfélig, holnap 10-től 11-ig, a szombatot most fejből nem tudom.
0: Ugyanabban az időpontban, mint ma, megnéztem a line-upot, úgyhogy ugyanabban az időpontban, mint éjfélig. Ma. Vagy te nem ezt tudod?
1: Mindegy, az a lényeg, hogy most ugyan meg időben, még előtte vagyunk.
0: Úgyhogy... Komodom, hogy ugyanabban az időben.
1: Jó, köszönöm szépen, Atis, úgyhogy innentől kezdve a Strandfesztiválon minden nap találkozhattok velem.
0: Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, a következő zenei órát ez a dal indítja. Andris, neked nagyon jó burit ma estére.
1: Atis, kitartás neked!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump

Nasty Spot. A Rádió Egy Jack Daniel stage-en a lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen,
9: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
14: Taxi!
13: Minden csomagommal együtt, oda, ahol...

0: akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg Miskolcon az 5. Szimbaörökség napokat. A programsorozat ingyenesen látogatható. A háromnapos rendezvényt augusztus 30-án a Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertje zárja. Folytatódik a 3-as számú főút Miskolci szakaszának felújítása. A Magyar Közút augusztus 25-ig a Futó utca és a Régi Gyógyszertár közötti útszakaszt aszfaltozza. A munkavégzés munkanapokon reggel 8 és délután 5 óra között zajlik. A Szelce-völgyön halad át mostantól az országos kék túra kiránduló út új útvonala. A jelzéseket a Magyar Természetjáró Szövetség önkéntesei festették fel. Már táblák is jelzik a változást, csak helyet cserélt a piros és a kék jelzés. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat, 27-38 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával.

0: itt a Rádió 1, a stúdióban a Temurral rendelt Juhász Geri, 6 perccel járunk 7 után, közlekedési infók. Budapesten autóval közlekedni brutál nehéz, aki most támadja a főváros tűzijátékot, fényfestést nézni, az szerintem a város szélén parkoljon le és használjon tömegközlekedést. Ferkó pedig SMS-en megerősítette a korábbi hírt a 35-ös főúton Görbeházán a 37-es kilométernél baleset miatt csak félpályán lehet autózni. Még egy üzenet, de ez már dalkérés. Szia, Atis, Csabi vagyok, buszozok, nekünk ilyenkor is dolgozni kell. Üdvözlök minden közlekedésben dolgozót, és szóljon nekünk Tém Impalától a Dracula. De a vonalban, Andris, ti is dolgozgattok, ugye? Hello!
1: Szép jó napot kívánok! Most éppen igen, festegetünk.
0: Látod, Csabikám, nem csak te dolgozol, mások is. Ti sokat hallgatjátok munka közben a Rádió 1-et?
1: Nagyon-nagyon-nagyon sokat, igen. Hát minden nap azt hallgatjuk. Nagyon jó műsorvezető.
0: Köszönjük szépen, és hát ti is ezt a dalt kértétek, úgyhogy hölgyeim és uraim, a friss kedvenceink közül Tame Impala és a Dracula.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepünkön is. A forradról 20-as 311-111, a vonalban pedig egy taxis, aki ma nem dolgozik. Szia, Suta!
1: Szevaszat, és üdvözlök mindenkit, a kollégákat Pesten, akik szenvednek. Én meg itt Balaton-Almádiban a családdal pihenünk.
0: És kihagytad ezt az aranybányát, ezt a forgalmat?
1: Évek hosszú során nem mindig voltam megelégedve az augusztus 20-ai közlekedéssel, és inkább most úgy döntöttem, hogy inkább pihenünk.
0: Jaj, de jól tetted. Hát akkor melyik dalt játszhatom nektek a nagy pihenéshez?
1: Hát legyen mondjuk a Kamerától a legújabb nótája, és küldeném a fiúknak az utcára, meg itt mellettem a kislányomnak Balaton-Almádiba.
0: Őt hogy hívják?
1: Petra.
0: Petrát én is üdvözlöm. Szól akkor nektek az újdonság Kamerától a Hug Yourself. Jó pihenés nektek!
1: Köszönöm, és jó melót, ciao!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már alig fél óra és kapcsolunk Zamárdiba a Strandfesztiválra, a Rádió 1 Stagehez. Egész este fesztivál hangulat lesz az összes frekvenciánkon. Ez viszont még a kívánság műsor. Kinga írta, szia Atis, csatlakoznék a ma dolgozókhoz. Én egész nap locsoltam, ültettem, rendezgettem a virágokat, a hosszú hétvégén, ünnepnapon is. És a Rádió 1 szólt egész nap. Imádom Taylor Swift dalát, The Fade of Ophelia, küldöm minden kertészkedőnek és virágimádónak. Halló!
1: Szia, Eszi vagyok Komlóról. Anyukámnak szeretnék kérni egy számot, meg a barátnőmnek Charlie Tudoriba. Nagyon szeretem őket, és hiányoznak.
0: Ezt a dalt megkapják, akkor ők is a Rádió 1-en szépen.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt jön az élő közvetítés, de ez még a kívánság műsor. Halló!
1: Halló, szia! Ervin vagyok.
0: Szia, Ervin!
1: Apukámnak szeretnék küldeni egy zenét. Az egyik kedvenc zenét szeretném nektek küldeni, és az a Shakirától, a Die Die.
0: Na, még egy üzenet is belefér ám apának.
1: Kitartás, mert most fönn dolgozik a mecsekem. Fest. Kitartás neki.
0: Jó munkát neki. Szia, Ervin!
1: Szia!
0: Drága Rádió Egyesek, most már csak percek kérdése, és 8-tól indul az élő közvetítés Zamárdiból, a Strandfesztiválról. A diszkósit kezd majd hamarosan, most viszont még itt van Shakira.

0: Egy most már csak percek kérdése, és Zamárdi van a Strandfesztiválon, kapcsoljuk a Rádió Estéget, kezd a diszkósít, úgyhogy egy nagyon pici hidratációs szünet jön, Hydration Break, és fesztivál a Rádió Egyen!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civit

0: Rádió Max. Találkozzunk a Body Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strand Fesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky.
1: Övék egy bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ticsóri Erika. Híreink következnek. Kortárs fényművészeti élmény helyszínévé válik Miskolc belváros augusztus 20-án. A különleges vizuális élmény az idén két napig tart. A város ikonikus épületei, terei és közösségi helyszínei új arcukat mutatják meg. Különleges produkciókkal várja az érdeklődőket az idei Arszakra Fesztivál Miskolcon. A szeptemberi programsorozatban ezúttal több neves művész család is közösen lép majd színpadra. Különleges zenei, irodalmi élményeket kínálnak a közönség számára. Ideiglenesen lezárják a Jósvafői tengerszemtó környékét az Aggteleki Nemzeti Parkban. Az intézkedése azért volt szükség, mert

0: Élőhely rekonstrukciós beavatkozásokat végeznek. A látogatók december végéig nem kereshetik fel a népszerű kiránduló helyet. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat, 27-38 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben.

Teljesen új helyszínen. Úgy képzeljétek el, hogy bejöttök a főbejáraton, és rögtön balra kell fordulni, aztán egy picit balra néztek, konténerek, és megérkeztek a Rádió 1 stage-re. Egyébként folyamatosan magyar előadók vannak majd a Strandfesztiválon, viszont mi játszunk egyedül külföldi zenét, de azt nagyon.

100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenzindul a diszkosid a rádió egyen minden este 8 és 9 között. Ma én képviselem a srácokat, egyébként DJ, Oti Bulián voltunk, még pár órával ezelőtt egy teltházas koncerten játszottunk DJ Oti előtt. Honnan rohadtam át ide? A rádió egy szés, ez a Márdiba. A Strandfesztiválra, hogy képviseljem a srácokat, Bárányt és Hambait is, hiszen ebben az órában diszkósít és egy DJ Junior remix a folytatásban. Alex Kenji-től ez a Bambolé!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, minden frekvencián és a helyszínen is. Élő adásba megyünk, gyerekek, a helyszín pedig Zamátia Balaton partja és a Strandfesztivál második este a nemzeti ünnepen. A helyszínen folyamatosan gyülekezés van,

egy Ibiza klasszikus Steam Deluxe, Samover nyitja a DJ Junior Remixben, ez a Rádió 1 Stage, és Disco Sheet élőben 8 és 9 óra között a helyszínről. Zamárdiból a Strand Fesztiválról jelentkezünk. A második nap, az első is fantasztikus volt, tehát házzal ment a Rádió 1 Stage. Jönnek majd a Rádió 1 DJ-k, US Gary-vel és a World Is Mine DJ-vel, de addig még a játszóknál én a lemezbovas, DJ Junior! Ez az új Oliver Heldens! Kádjájjal! És a Young Funkot!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a helyszín pedig a Strandfesztivál Zamárdiban, a Balaton partján, a nemzeti ünnepestéjén, a Rádió egy stage-en gyülekezés van rendesen, jönnek a Rádió egy DJ-k! 9-kor indul a World is Mine-os rész, az élő közvetítésben, az első DJ US Gary társaként, DJ Antonio lesz majd! Addig viszont egy eredeti valódi DJ Junior Remix, Julien Javel, és ez az új tőlem nektek. Gyere, Strandfesztivál, Rádió 1 stage, ez az Air Conditional!

A Bárány, a Hambai meg a Junior, ez a diszkorsét. Én már 20 éve a Rádió Egyen, ma én képviseltem a srácokat, DJ Junior voltam. A folytatásban US Girl és a World is Mine, DJ Antonioval. Holnap este 8-kor újjelövünk a diszkosítel. További jó szórakozás itt a Rádió Egy Stage-en, szavaztok!

0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben, a Rádió egy Jack Daniel stage-en, a lemezjátszók mögött, Antonio. Antonio!
1: Strandfesztivál, szevasztok! Hello mindenkinek! Szeretettel köszöntünk benneteket a Rádió egy stage-en. Sziasztok, én vagyok Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti mindenek előtt. Boldog születésnapot, Magyarország! Augusztus 20-án is itt vagyunk veletek, és ha szeretnék még valakinek boldog születésnapot kívánni, happy birthday, Antonio, egy születésnapos a lemezjátszók mögött a World Is Mine Radio Show színeiben. Fogadjátok szeretettel, innentől élőben a Rádió egy összes frekvenciáján és a helyszínen Zalárdiban, Antonio!
2: Hello mindenkinek, hello Strandfesztivál, sziasztok Rádió egyesek, online, a helyszínen, és tényleg nagyon szépen köszönöm a köszöntéseket. Innentől kezdve nagy rész inkább a kezem jár, mint a szám. Érezzük jól egymást, FM-en, online és a helyszínen is. Gyertek közelebb, bulizzunk együtt, jó estét!

0: the Sandstorm track.
1: What do you mean?

0: el is tart a buli, az élő közvetítés a rádió egy frekvenciáin. Egészen éjfélig Antónia után pedig Kuki a lemezjátszói mögött. Kicsit fúj a szél, 25 fok van. Isteni az idő, és isteni a közönség, és hát isteni a DJ, ráadásul születésnapos. A neve Antónia.
1: A következő dal Christophernek küldjük, és kívánjuk, hogy épüljön föl. Ő készítette a remixet, remélem hallgatsz minket.

0: Gyere! FM-en, online vagy itt a helyszínen! Jó magasba a kezed!
1: Nyugodtan tedd fel a kezed, Stop Fesztivál! Szeretjük ezt a várost, éljen Zomárdi! Hello Radio 1!

atya úristen, de jók vagytok! Strandfesztivál, a Radio Estés! Hello mindenkinek! 21-22 van, de Antoni az előbb már megfogta a seggemet. Mi lesz itt még később? Még fél tésin? Szeretettel köszöntünk mindenkit! Azt ne felejtjétek el, hogy az idei nyár néhány nap, néhány hét múlva már csak egy szép emlék lesz. Úgyhogy húzzuk meg a végét! Strandfesztivál, második nap! A Radio Estésen innentől kezdve a World is Mine Radio Show rezidens DJ-jé. Megállás nélkül egészen hajnalig. Élőadás minden este. Pontban éjfélig a rádió egy összes frekvenciáján. Aki nincs itt, siessen! Elkezdtünk gyülekezni szépen a rádió egy stage-en. A lemezjátszóknál egészen este 10-ig. Antonio!

0: Sound Festival 2026 második nap, szeretettel köszöntünk mindenkit a Rádió egy stage-en Antónia lemezjátszói mögött, és most mutatni szeretnék nektek valamit, képzeljétek el! Antóniónak van egy testrésze, amit gyakran emlegetünk élő adásban, nem az, amire gondoltok. Antónió, azt a híres jobb kart mutassuk már meg a bulizóknak! Sajnálhatja, aki... az a bal? Az a... Gyerekek, azért van itt tesztoszteron! A két karom összesen nem olyan vastag, mint a tiéd. Azért ez valami, csak mondom. Jó erős jobb karral, Antónió a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön Cookie, 11-től pedig a Loving Arms. Itt vagyunk egészen hajnalig. Nagyon köszönjük, hogy velünk bulisztok. Köszöntjük a Rádió 1 hallgatókat is. Anti, menjünk tovább.
1: Sziasztok, Rádió 1-esek, hoztam egy igazi mai slágert, egy igazi kedvencet. Egy kicsit másképpen gányolva.

Mostan Fesztivál! Hello mindenkinek a Rádió 1 stage-en! Élőadásban vagyunk a Rádió 1 összes frekvenciáján! Boldog születésnapot Magyarország! Augusztus 20-án is isteni veletek bulizni! A lemezjátszók mögött este 10-ig! Antonio!

Éljenek a hosszú hétvégék! Éljen Magyarország! Ma van a születésnapja, augusztus 20-a. Éljen Antonio! Szintén születésnapja van! És éljetek ti, a Rádió 1 hallgatók!

Bevertük már a Strandfesztivált 2026-ban is, nem igaz, Zanárdi, szevasztok! Szép jó estét kívánunk mindenkinek! Itt a Radio S Stage-en megy a buli egészen hajnali kifulladásig ma, a második napon is természetesen. A Radio egy összes frekvenciáján élőben vagyunk egészen éjfélig, és képzeljétek el azért ezen a hétvégén,

0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Hello, Strandfesztivál, szevasztok! Isten hozott mindenkit a Rádió egy stage-en. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön fogadjátok szeretettel a következő fellépőnket a Rádió egy színeiben. A legutóbbi Rádió egy DJ szavazás győztese a következő egy órában a lemezjátszói mögött. Egy nagy sikóit, egy nagy tartsot szeretnék kérni neki. Fogadjátok szeretettel Cookie-t!
2: Szép jó esét kívánok mindenkinek, elnök fiúk, egy arra keresztül bulizunk za Martin! Kezdjük lassan, biztosan! A kedves DJ-m, ő Üzsel! Még egyszer jó szórakozást, érezz jól magára! Ah, de jó lesz ez, figyelj! Gyerünk, sajok!

0: Ez lesz az összes slágeres küszöm. Ha valaki szereti a jó zene, ez bújsz a szeretni, figyelj! Hol a kezed? Gyere, gyere, kezed, kezed, kezed, kezed, kezed!
1: Hol a mañana café, por la tarde rom, ya estamos en la calle, sale tu alma.
0: Ez zene!
1: Gyere, strom!

Mineki ismeri. Ma este bulizunk, nem arcunk, Strau Fesztivál. Figyelj, milyen jó lesz! Hol a kezed? Hol a kezed? Buriza!

Yeah. Most beindulunk, jó? Eddig csak vicceltem. Jönnek a komoly zenei tárányó egyen! Finestrón! Push the level on! Ora kezer! Ez az!

festival filiej! Most! Regiszered mindig jó, ugye?

Rádio Ereshkig, ennek én infoztok, ez biztos, figyelj! Jó, hangosan a Rádió Ereshkig! Strongfesztivál! Tietek! Na mindenki! Gyerünk! Az nem rossz! Esküszöm!

0: festivala e rezol magada muta švituca se dreams. Kesed, ez az! Gyere, gyere, gyere, gyere, gyere! Are you ready?
1: Are you sure you're ready for this?

Gyorsan menezzük az utolsó 15 perc velem! A Marason érkezik Robin Gantz! Nagyon örülök, Slam! Csak a közös képet, jó? Kezdetek a magasba, gyere, gyere, gyere!

La Vegas Armine ci farò e farò e Jericho. Emros,

az iskola lesz ide. Ha valaki szereti a józan, ez bújsz, azt szeretni, figyelj! Pláne a szövegre! Gyerünk, Strán!

én ezért búcsúzom tőle, telkának fiúk, nem menetek sehova! Érkezik Lovin Gams! Én kívánok mindenkinek tovább jó szórakozást! Szevasztok! Na mi lesz?

gerinek a jobb barátom látom. Jó hangosan! Mindenki! És sikítás meg volt gerinek egy szót.

Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába.

Radio Esztics! Strandfesztivál! Gyere, indítsuk be a második estét is! Gyere, gyere, gyere, gyere, közelebb! Egészségedre!

Fullért nem is elnézést nem fogunk kérni. Hajlá sem, hogy halljam ki, hogy jól érezni magad! Rádió SZ és Ró!

0: egészen éjfélig. Itt mellettem a lemezjátszói mögött a szexi zenék igazi specialistája. Ezen a füllet nyár estén, Zamárdiban, 26 fokban, a Balaton partján. Bizó Andris!
1: Meg tudom kezelni a mikrofon, Geri.

aki nincs itt, bánhatja, drága rádió egy hallgató, kérlek! Főbejárat mellett balra, itt a rádió egy stage. Ha majd jöttök, ha nagy színpadon vagytok, akkor onnan balra. Rádió egy stage!

0: Fesztivál, jó lesz ez a második este a Radio West Stage-en. A lemezjátoknál a Loving Arms. Ne felejtjétek, az idei nyár néhány nap, néhány hét múlva már csak egy szép emlék.
1: Party people, listen up. I got something to say tonight. We're gonna play a little game. When I say, who's in the house?

Mindazok mellett, hogy megvannak a megszokott fesztiválos mozgások. Itt van az idő bemelegíteni a hangszálakat is. Gyere, rádió esztés! Hölgyek, urak, a lemezjátszóknál a Loving Arms!

0: Szolgálati közlemény, a Loving Arms lenyelt egy szúnyogot. Nem baj, tele van proteinnel, abszolút vitaminforrás, nem lesz semmi baj. Maximum 9 hónap múlva valami majd történik. Hello Radio egy stage, hello Strand! Élőben vagyunk a rádió egy összes frekvenciáján. Ma, holnap és holnap után is, egészen éjfélig.
1: Geri, tudod, valahol azt mondják, hogy bekapta a legyet. Hát én a szúnyogot.
0: Az is, ami a strandon történik, az a strandon marad. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Húzzuk meg a nyár végét.
1: Geri, hogy akartad mondani? Mindenki emeli a

0: szól. Második nap a Strandfesztiválon, itt a Rádió egy stage-en. Hogy halljam, ki érzi jól magát!
1: Because I got my jokes from Amsterdam. Hey.

Festival, Rádió Estés, nagyon jól néztek ki! Kezdünk komolyan gyülekezni! Drága Rádió Egy hallgatók, nektek üzenem! Ideje indulni, csak hogy beférjetek ide hozzánk! Ha valaki most indul otthonról, főbejárat, aztán balra! És ott van a Rádió!

És csak a félreértések elkerülése véget, szó nincs esőről! Szamárdi! Radio at Stage! 26 fok! A lemez

Namigus Export Festival! Élőben vagyunk a rádió egy összes frekvenciáján, szerte az országban. Rengetegen hallgatnak minket a világ sok-sok részéről, online is. A lemezjátszóknál a Loving Arms, éjfél után pedig jön majd Joel Junior. Aztán pedig mi jó hajnal 4-ig, az is lehet, hogy még 5-ig itt vagyunk. És nagyon köszönjük, hogy ti is itt vagytok. Isteni veletek bulizni, mi vagyunk a Rádió 1. Figyelj, most pedig megtanulunk közösen számolni. Figyelj, emeld a kezedet a magasra, figyelj. 1, 2, 3, 4, figyelj. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3-ra mindenki siki, gyere, figyelj.

Hölgyek, urak, gyertek utánunk! Itt vagyunk minden este 8-tól a Strand Fesztiválon 2026-ban is. Mi vagyunk a Rádió 1. Mellettem a lemezjátszói mögött a Loving Arms. Éjféltől jön Joel Junior.

है। Kicsit csavarjuk még ki a ma esélyt, mert csak amiatt ismert a rádió egy hallgatóktól. Hamarosan el kell búcsúzunk. Éppen emiatt pörgessük meg!

0: Drága Strandfesztivál, itt a Radio 1 stage-en, fantasztikus veletek, ez a második este. A hallgatóktól gyorsan elköszönünk az élő közvetítést, befejezzük csak az élő közvetítést. Aztán holnap este 8-tól éjfélig megint adásban vagyunk természetesen. Én voltam Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti, ugyanezt csinálom holnap is. A Loving Arms után pedig hamarosan Joe Junior a lemezjátszóknál. Adjam az enyémet, hey. Andris!
1: Na, megtanultam a mikrofon bekapcsolni. Na szóval, idén nekem ez az első strandfesztiválom, de azzal szeretnélek titeket fenyegetni, hogy jövök holnap is, és ugyanígy Gerivel élőben leszünk itt a Rádió 1-en. Úgyhogy a Rádió 1 hallgatóktól elköszönünk, itt a strandfesztiválom pedig rápa.

És ami a ma esi szeltemet illet itt a Strandfesztiválon, a Rádió Eszégyen, Andis voltam, azaz Loving Arms. Ami a ma estét illeti, elköszönök tőletek. Fantasztikusak voltatok! Ne menjetek sehová, mert következik George Junior!

Maradja tok mindig ilyenek! Legyetek itt hívig! Legyetek itt végig! Gyere, emeld a kezedet a magasba! Emeli mindenki a kezét!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

csak igazi mai sláger megy éjszaka is. A héten dübörög a Strandfesztivál Zamárdiban, és hát természetesen kint van a Rádió 1 Stage is. Minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni, All Star, Super Csapat, Disco Sheet, World Disney Radio Show, rezidensek és persze

Rádió E, csak igazi mai sláger megy. A visszaszámlálás pedig elindult szombaton, este 6 órától élőben mixel a stúdiómból Blond is, a magyar származású kanadai szupersztár. Hát, elképesztő sztárokkal dolgozott már együtt, például idén egy nagy közös munkája volt Mobival, pontosabban a Natural Blues, ugye a nagy Mobi klasszikus remixét elkészítette. Nagyot ment vele például a Coachella fesztiválon. Blond is, Lovers on the Dance Floor. Nem sokára találkozunk vele.

rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Az égenerációs német énekesnőt Lloyd hozom most, és az aktuális kedvencet, a Golden Summer-t. Erőt eszembe Gold, ez volt az első olyan slágere, ami átlépte az ország határokat, vagyis Németországot. 2022-t írtunk ekkor, második lett például Lengyelországban, de nagyot ment itt a szomszédos országokban is, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban is, hát természetesen szülőhazájában. Ez most az aktuális kedvenc tőle, Lloyd és a Golden Summer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat és este elmosogat.

Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ancient Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt ez a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

Rádió S, csak igazi mai slágermegy éjszaka is. Blondie semixében hozom az Empire of the Sun óriási slágerét, és szinte hihetetlen, de itt lesz velünk. Hát most már mondhatjuk, hogy órákon belül a kanadai sztár, DJ producer lány Blondie is, akinek több mint 800 ezer Instagram követője van, hát csak ezt az egy platformot említettem, és hogy mi a titka? Hát túl azon, hogy nagyon-nagyon jó DJ, minden megnyilvánulásában érezteti, hogy elképesztően fontos számára a közönsége. 6 órától szombaton Blondie is mixel majd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, viszonyult a 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből, a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott, nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.